0: A hobbirádió.hu weboldalon.
1: Vezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt, Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Derült napos száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Amu reklám.
1: Judit fejének bal oldalát hagyományos samponnal mostuk. A másikat az új Vosengóval. Arcának egyik felét hagyományos szappannal mostuk. A másikat a legújabb Sun Exerma Protector szappannal. Judit testének bal felét hagyományos tusfürdővel mostuk. A másik felét a legújabb fatos fürdőnkkel. Judit bugyjának bal felébe hagyományos betétet raktunk. A jobb felébe az új Always. Ebből következik, hogy Judit egy felemás nő. Kinek kell egy ilyen?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció, Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalomírásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: Pláion, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Lassult az ingatlan piac, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előrefizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. A Spitzbergák az európai átlagnál 3-4 gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikusz programja és a Meteorológiai Világszervezet éves jelentéséből. A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként több mint fél fokkal emelkedett a hőmérséklet, gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén, ami a földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be. A jelentés szerint az éves tengerszint feletti hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mértértéket. Derült napos, száraz idő lesz vasárnap. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobbit!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak aludfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak aludfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csak nem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Felhászok a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

kérlek, Istenem, segíts most nekem, senki más, csak őket.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekordgyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igénybe nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000-en dolgoztak, miközben a közfoglalkoztatottak száma 69.000, a külföldön dolgozóké 119.000 fő volt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már jártott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora.
6: Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 3-án az Érma, valamint Tímea nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Érma női név Gármán eredetű, Irmin Germán istenségről ered. Az Érmák ünnepelnek még március 3-án, június 2-án és szeptember 8-án is. Becézése Irmácska, Irmi, Irmike, Irmus, Irmuska, Irmuci, valamint Muci. A név jeles képviselői Alszegi Érma színésznő, valamint Patkós Érma színésznő és ön, kedves Érma. Ezen a napon ünnepelnek a Tímea nevű kedves hallgatóink is, akik január 20-án és március 11-án egyedikén is ünneplik névnapjukat. A név jelentése jó, valamint tisztelet. A Tímea Jókai Mor névalkotása, görög-magyar eredetű név, egy felelősségteljes, találékony, jó kifejező készséggel rendelkező és barátságos személyiség kialakulásához járulhat hozzá. Becézése Tímeácska, Timi, Timike, Timus, Timuska, Timcsi, Timcsike, jeles viselői a névnek. Erdélyi Tímea színésznő, Kovács Tímea énekesnő, valamint ön, kedves Tímea. Ezen a napon ünnepelnek még az Alexanderek, Antonellák, Antóniák, Eutímiák, Fülöpök, Horácok, Ivólák, Jakabok, Juvenálok, Letták, Maurák, Sándorok, Téniák, Timonok, Timóteuszok, Ugorok, Violák, Violetták, Viorikák, valamint a Zsáklinok is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem Önöknek ezen a napon. 1270. május 3-ával kezdünk. Ekkor halt meg IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Uralkodása idején befejeződött a betelepedett hunok megkeresztelkedése. Őt hívjuk második államalapítónknak. A 15. századdal folytatjuk. 1469. május 3-án megszületett Niccolò Machiavelli, olasz politikus és író. A 19. századé most a főszerep. 1822. május 3-án Sárosfalván megszületett Bittó István, aki 1874 és 75-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Még mindig a 19. században vagyunk. 1895. május 3-án megszületett Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Csak egy évet lépünk előre. 1896. május 3-án megszületett Dodie Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta a 101 kiskutya című művét. Ismét csak néhány évet lépünk előre. 1898. május 3-án Kijevben megszületett Golda Meir, izraeli mapai politikus, aki 1969-től 1974-ig Izrael miniszterelnök asszonya volt. Az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel, 1921-ben vándorolt ki férjével együtt Palesztinába, ahol a Histadrutban, az izraeli szakszervezetben tevékenykedett. Politikai pályafutása alatt 49-től 74-ig a mapai, a munkapárt képviselője volt a parlamentben. 1956-ig a szociális miniszteri, 1969-ig a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. A 20. századdal folytatjuk. 1947. május 3-án megszületett Gornagy Mária színművésznő. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszíni iskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 1970 óta a Thália Színház tagja, 1986-ban Thália emlékgyűrűt kapott. És még mindig a 20. század. 1968. május 3-án Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkán növekedett. A diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre fakultásának bezárása miatt tört ki. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása: higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta: tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát. Mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága és a liturgia gördülékenysége. de még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy külföldi felmérésben megkérdezettek 76%-a szerint az asztma irritáló, 63%-uk szerint a betegség fájdalmas, míg 58%-uk szerint stresszes. A terhesség alatt változhat az asztma súlyossága. Egy több száz kismamán végzett vizsgálat eredménye szerint az asztma 35%-uknál súlyosbodott, 28%-uknál javult és 33%-uknál változatlan súlyosságú maradt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy trieszti fogast hoztam önöknek. Elkészíthető különben tengeri halból is. A fogas egy kicsit drága. Fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre. Fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogasszeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután halszeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezzel a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alap folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdal Fesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió, a jövedelemadó nevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
1: Tudás Levente, Helinantól 7-es dupla Vilmos Elemérnál.
0: Tavaly a Budapesti Műszaki Egyetemen már szó volt arról, hogy Magyarország nem sokára belép az úgynevezett Európai űrügynökségbe.
1: Hivatalosan ugye februárban rendes tagjai lettünk az Európai űrügynökségnek, ugyan még hátra van egy ratifikáció, de hát az gyakorlatilag meg fog történni még idén. Ebből adódóan bizonyos kapuk megnyílnak Magyarország előtt, ugyanis nem PEX tagállamok lettünk, hanem konkrétan rendes tagja az ESA-nak, és hát ebből adódóan, mint az Európai űrügynökség, ugye valamilyen szinten űrtechnológiával, űrtevékenységekkel foglalkozik, hát ennek megfelelően Magyarország előtt is megnyílnak bizonyos kapuk, gondolok itt mondjuk műholdfejlesztés esetére az európai irányba. Itt Magyarországon gyakorlatilag két irányvonal van jelenleg, ugye a MASZAT 1 után, amikor még ugye PEX tagállamok voltunk, a MASZAT 1 még ebben a körben fejlődött oktatási vonalon, január 10-e környékén ő visszazuhant a légkörbe, tehát már nincs első magyar műholdunk, viszont folytatása lenne ennek a bizonyos történetnek. Az egyik irányvonal az egy ipari fejlesztés, az Európai űrügynökséggel jelenleg is van egy szerződésünk céges, illetve egyetemi szinten. Ez a szerződés az arról szól, hogy valószínűleg MASZAT 2 lesz belőle, ez egy 10x30 cm-es műholdat jelent. Ebben a műholdon már nagyon sok minden beleférne, gondolok itt nagyságrendileg 4 darab 4 megapixeles felbontású kamerarendszerre, multispektrális különböző színszűrőkkel, ezzel gyakorlatilag földfelszínre vonatkoztatott olyan 80-100 méteres terepi felbontással rendelkező képeket lehetne készíteni. Mondjuk például Magyarországról, Magyarországnak adott esetben saját műholdjával. Innentől kezdve éves viszonylatban ez Magyarország viszonylatában egy olyan több százmillió forintos kiadás, illetve hát megközelíti adott esetben a milliárdos kiadást is, ami azt jelenti, hogy külföldi műholdak által készített fényképfelvételeket vásárol Magyarország, ideértve a mezőgazdaságot, ugye terménybesléshez többek között katasztrófa védelmet, például belvizes, árvizes területek monitorozása és a többi. Tehát ez a költség az ugye gyakorlatilag megtérülne, hiszen saját műholddal akkor is olyan fényképfelvételeket csinálunk Magyarország azon szakaszáról, amiről éppen tudunk, vagy amire éppen igény van, és nyilván ez a kiadás akkor nem jelenik meg. Ez lenne a MASZAT 2, ez tisztán ipari vonal, van egy másik irányvonal, továbbra is az oktatás, ő viszont a SMOG 1 nevezetű kis műhold, ő egy 5x5x5 cm-es kocka alakú műhold, úgynevezett Packet Cube, ez egy ugyanúgy a Fix professzor által mondjuk úgy, hogy létrehozott még kisebb műhold kategória, a MASZAT 1-hez képest ugye 8-od akkora térfogat, olyan 175 grammos össztömegbe kell beleférni, és hát feltehetjük a kérdést, hogy igazából mi az, ami hasznos kísérlet lehet egy ilyen kategóriai műholdban, hiszen extrém kicsi a térfogat, extrém kicsi a tömeg, ebből adódóan bizonyos mondjuk úgy, hogy hőtehetetlenségi, hőkapacitás, hőterjedés, melegedési, hűvési problémák lesznek a világűrben, megfelelőképpen kell méretezni ugyebár ehhez az alrendszereket. Ugyanúgy megtartanánk azt a fajta módszert vagy megfontolást, ami a MASZAT 1-ben is volt, hogy minden létfontosságú a rendszerből legalább kettőt raknánk föl a fedélzetre, mondván, ha az egyik elromlik, még mindig ott van tartalékban a másik, és át tudja venni az irányítást a fedélzeten. És hát a hasznos kísérlete az igazából egy spektrummonitorozó rendszer lesz, hiszen 430-860 MHz-es frekvencia tartományban többek között a DVB-T adók, tehát a földfelszíni digitális tévéadók frekvencia sávjában. Tudjuk, hogy van például ilyen, hogy mindig tévé, azt nézzük ugyebár esténként, ha csak nem kábel tévén jön a jel. Ebből adódóan jelentős teljesítményű adók vannak Magyarország viszonylatában is, és hát ezek a bizonyos adók ebben a frekvencia tartományban olyan jelet sugároznak, ami ugyebár a frekiéből adódóan kijut a világűrbe, áthatol az ionoszférán, és hát ez gyakorlatilag ott nem hasznosul, tehát rádiófrekvenciás szennyezettséget okoz a világűrben. Ezt mi szeretnénk monitorozni, hiszen egy megfelelő antenna tervezéssel, például az ilyen antenna irány karakterisztikából adódó, mondjuk kiugró melléknyalábuknak a teljesítménye ugyebár nem hasznosul, ha ezt át tudnánk mondjuk alakítani adott esetben az ellátottsági terület mondjuk teljesítménnyel, rádiófrekvenciás teljesítménnyel való ellátására. Gondoljunk bele abba, hogy ha például 6 dB-vel tudjuk növelni a teljesítménysűrűséget egy ellátottsági területen, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy meg tudjuk duplázni az ellátottsági területnek a méretét, vagy hát a körnek a sugarát, vagy vissza lehet venni az adónak a teljesítményét, az meg jelentős villanyszámla takarékoskodást jelentene. Szóval erre menne ki a játék, hogy ebben a frekvencia tartományban egy rádiófrekvenciás spektrummonitorozó rendszert raknánk föl a fedélzetre, és hát ez reális, ugyanis 5 centis méretben, jóval kisebb méretben, 1,8 grammos méretben sikerült már elkészíteni ezt a fajta mérővevőt, vagy hát igazából nevezhetjük nagyképű spektrumanalizátornak is, de igazából mérővevő. Az előző évben gyakorlatilag 4 ilyen meteorológiai ballonos kísérletet végeztünk ez ügyben, amely eredményeképpen az NMHH-val egyébként együttműködve többek között ők finanszírozták ennek az előkísérletnek a összejöttét, hiszen igazából, mint hatóságot őket érdekli ez a dolog, hogy mégis mennyi ez a bizonyos rádiófrekvencia szennyezettség ebben a sávban, tehát mennyi teljesítményt sugárzunk ki a világűrbe teljesen fölöslegesen, hiszen nem lesz IT, aki a mindig tévéműsorait nézi kint a világűrben reálisan. A lényeg az, hogy az előző évben a mérési eredményeink azt mutatták, hogy igencsak jelentős teljesítménysűrűség van fönt magas légkörben, ugyancsak 30-34 kilométerig mentek föl ezek a bizonyos meteorológiai ballonok, és utána rádiomatőr sávban sugározták le kubikus módon egyébként ezeket a bizonyos spektrummérési eredményeket. A mérési eredmények az alapján mi azt mondjuk, hogy igen, van ennek a spektrummonitorozó kísérletnek értelme, szeretnénk egy ilyen gyakorlatilag a teljes földgolyót lefedő, tehát globális térképet csinálni ebben a frekvencia tartományban, hogy melyik terület fölött milyen teljesítményszinttel vannak jelen, milyen frekvenciájú adók. Ebből adódóan az a tudományos kísérletnek a lényege, hogy adott esetben lehet optimalizálni és ezzel pénzt megtakarítani, jelentős mennyiségű pénzt megtakarítani tévéadók üzemeltetése esetén.
0: Rádiamatőr vonatkozása van ennek esetleg, vagy lehet-e, hogy lesz ilyen funkció is ezen a kis eszközön?
1: Hát az 5x5 centis méretben, paketkub méretben ilyen, hogy átjátszó, ilyen nem valószínű, hogy lesz. Főleg nem on-channel repeater, tehát ugyanazon a frekvencia sávban biztos, hogy nem tud működni. A méretéből adódóan crossband repeater sem lesz a fedélzeten, tehát se 2 méter, se 70 centi átjátszót nem tudunk üzemeltetni. Itt abba kell belegondolni, hogy körülbelül a 300 milliwattos DC-be jövő teljesítmény, ami rendelkezésre áll. Mind a mellett rádiomatőr műhold lesz ő, tehát ennek megfelelően publikusan rádiomatőr sávban fog üzemelni, és ugyanúgy a demodulátor szoftvert publikussá tesszük, sőt nyílt forráskódban szeretnénk csinálni ezt az egész fejlesztést, ellentétben egyébként a MAFAT 1-gel, úgyhogy próbálunk rádiomatőr viszonylatban is a műholdazó rádiomatőrökre gondolni, hogy lesz értelme annak, hogy figyeljék a leendő smog 1-nek a jeleit, hiszen a MAFAT 1 tapasztalataiból okulva gyakorlatilag legalább meg lehet duplázni a bejövő adatmennyiséget, hogyha a rádiomatőrök is veszik a műholdak jellegű műholdaknak a jeleit, és onnan mérési eredményeket, adatokat tudnak akár interneten, akár e-mailben ugye vett adatokat elküldeni számunkra. A későbbiekben elképzelhető, de nem paketkub méretben, hanem mondjuk MAFAT 2 méretben, tehát egy 10x10x30 centis méretben, hogy akár egy valamilyen szinten szoftverrádiós alapokon nyugvó, de crossband repeater fölkerül a fedélzetre, de ez még nagyon nagy jövő zenéje, tehát erről konkrétumokat még nem tudok mondani.
2: Hobby Rádió. Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót

0: Műsorajánló.
1: Nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
3: A régi ismerős dallam új köntösben.
4: Nézd az élet jó oldalát.
3: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
5: Engem ez így jó.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Nem bírod már elviselni.
10: Always look on the bright side of life.
11: A régi ismerős dallam új köntösben.
12: Nézd az élet jó oldalát.
11: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
13: Nekem ez így jó.
11: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
14: UK Fever Show.
15: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
15: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
16: Thank you.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére, az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapítói jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
4: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda a házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
3: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
6: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
11: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
4: A jövedelemadó nevű.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Ministarsky és High Jazz Club. Kisza Bea és a Jazzman Autumn Leaves című lemezére kerül sor, 98-ban jelent meg a lemez, egy laza, bosszanova, könnyű hallgatású jazz és iszonyatosan komoly jazz tenderdek egy nagyon jó kis zenekartól. A basszusgitár Bőgő, Hárs Viktor és Olá Zoltán, Csomós Ferenc dobol, Makovics Dénes fuvolázik két felvételen, Gyárfás István a gitáros, Cseke Gábor, úristen, hát hatalmas figurák, a zongorista, a szaxofonoknál Makovics Dénest halljuk a kettes, hát négy felvételen, és énekel ugye Tisza Bea. Nos, és akkor ez a lemez egyébként nagyjából kitölti azt a műsorodat, amit úgy hasznosnak tekintünk, és a időn túli zene majd egy másik lemezről fog jönni, ez pedig a Tisza Bea-nak a Bea című lemeze, és onnan két felvételt választottam ki, hát ez egy, itt már Nagy János zongorázik, Kormasat János gitározik, Lukács Péter gitározik, Ben Castle szoprán és alcet, tenor szaxofon, Steve Ruby fuvola, Árny Somogyi basszusgitár és Winston Clifford dobok, ez a másik zenekar, majd még ezt is meg fogjuk hallgatni szerintem. Tehát a Bea című lemez Tisza Beától lesz a másik, tehát az a rész, ami kivezető lesz ebben a műsorban. Én most itt nyekergek, de a lényeget mégiscsak kéne mondanom. Az első hat felvételre kerül sor. A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie a szerző. Utána a Peel Me a Grape, Fishberg a szerző. Orange Colored Sky, Dalagerstein a szerzőpáros. Autumn Leaves, Mercer a szerző. One Note Samba, egy hangú samba. Antonio Carlos Jobim a szerző. Fever, Davenport és Kuli a szerzőpáros. Ez a hat felvétel indul el, ez a műsor eleje, tehát hallgatjuk akkor Tisza Beát és a Jazzmint, mégpedig az Autumn Leaves című lemezről. Jó távoli múltból, de hát ugye mit nekünk a kortalan zenénél az, hogy mikor jelent meg valami. Induljon az említett hat felvétel.
7: Starsky is Hard Jazz Club.

0: hangszeres kérkedés, zenei nagyzolás, instrumentális exhibicionizmus, szégyentelen feltűnősködő muzsikusok pervers hangnem elhagyásokkal.
1: Gátlástalan, a zenei szépség eszményét veszélyeztető és sértő virtuózkodások, öncélú virgák, eredetieskedő hangszer használattal, az akadémikus zenei hangzás semmi bevétele.
2: Teszik itt az agyukat, ahelyett, hogy rendesen játszanának, mint mindenki, akkor

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és hát ugye Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves lemezét hallgatjuk 1998-ból. A lemez egyébként a TBA-nél jelent meg, tehát magánkiadásról van szó, és hát 5 felvétel maradt a lemezről, amivel előjük a műsor végét, aztán majd még rádobunk majd máshonnan. Le Moulin, hát igen a francia, Le Moulins de Mon Shepherd. Ugye Michel Legrand a szerző, Almost Like a Being in Love, Werner és Love a szerzőpáros, The Shadow of Your Smile, Mendel szerzemény a 9-es, They Can Take That Away, Gershwin a szerző, majd pedig a Restimating Love a kivezető utolsó zenénk, Tisza Bea szerzemény, és ugye ez ekkor már fejövök búcsúzkodni, hogy átugorjunk majd egy másik lemezre, ez pedig a Tisza Beának a Bea című lemezének 2 felvétele, Did I Trick You Right és a Quelle Belle. Ez a 2 kis laza, vidám zene lesz majd az időn túli zenei blokk, amit azok hallanak, akik a honlapra is elmennek. Na induljon akkor az említett 5 felvétel.

0: A nagy baj.
1: A nagy baj. Baljós Alfrédnak, a pipogya matróznak kellett volna, hogy vacsorát vigyen a kapitányának, de nem vitte. Ezért megharagudtak rá, és kidobták az ablakon, és ettől felrobbant a tenger. Vége.

Molnár Péter Salamon, Fürdőkád. Humázs a Nádasdi Antal. Bűzös testek hordalékát, fárasztó napok maradékát ereszted le mind a torkodon. Unadarító lehet gondolom. Izzadság, szappanos víz, hajszál, különböző körömpiszok fajták, korpa, zsír és szörtűsző, mocsok, trutymó, nem szűnő. Vagy egy hektót lehúzol ebből, nem lázadsz, mindent lenyelsz, van ki belét pisil hecből, ám te csak vedd.

0: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hágyjászkóban, mikrofon meg a Zsuffa Péter, Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves című lemezét hallgattuk. Meghallgatjuk, még itt a háttérben talán még mindig szól a Resting Mating Love, Tisza, Bea szerzeménye. Ez a... és akkor kettő felvétellel megyünk tovább, amik a másik lemezről fog jönni. Ez a Bea című lemeze Tisza Beának, és szerzői kiadásban jelent meg, és innen jön két felvétel, a Did I Treat You Right és a Quelle Belle. Kellemes, nyugis, laza és vidám. Hát mi más lehetne így tavasszal? Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült kellemes, jó kis nyugis egy órát összehoznom. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu, és még mindig volt egy pici levegőm. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Everybody has a kapitos iskola in his life. Starsky and Hutch Jets Club.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszak, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 3-a, vasárnap. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is.
4: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót!
0: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: 1, 2, 3, 4.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a Zsufa Péter Jazz Club, David Sanchez, vagy David Sanchez, ha már Sanchez, akkor nem tudom, mindegy, szóval a Sketches of Dreams lemez jön, 95-ös, a Colombian-el adták ki. A közreműködők ugye John Benitez és Larry Grenadiner, basszus, dobok ütőhangszerek Leon Parker, kongák ütőhangszerek Macarás Jerry González, drums Adam Cruz, zongora Danilo Perez és Dave Kikoski. Kongák, ütőhangszerek, további ütőhangszerek, további kongák, Milton Cardona, tenor szaxofon, szoprán szaxofon és a zenének a gazdája David Sanchez. Trombitán Roy Hargrove hallható. Na, latin zene, halálos nyugalom és vagányság. Ennek megfelelően nézzük az első 1, 2, 5 felvételt. Az egyes felvétel lesz, nagy hülyességet mondjak, egybevetjük a adatbázist én listámmal, tökéletes. Az afrikai Illas Americas, utána jön a Bomba Blues, a Fall in Love with Love lesz a 3-as, a 4-es lesz a Full Extension, és a Tui Mi Canción az 5-ös. Ez az 5 felvétel fog most jönni, utána pedig visszajövök a műsor második felére.

Péter 1998 ősen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

Dél-Kelet-Ázsia szigetvilága hosszú évezredeken át a háborítatlan élővilág csendes, meghitt zuga volt. Az itthonos és rendkívül intelligens Hucu-Micu makik vizsgálata során derült fény a populáció jobb lábán kialakuló titokzatos H-sérülések okára. Tudnunk kell, hogy egy Hucu-Micu maki élete nem túl érdekes. Üldögéje, felállnézi a tengert, aztán visszaül. Így tényleg nem csoda, ha keresik az érdekes időtöltésre az alkalmat. A tudományos megfigyelés szerint az egyedek tanult viselkedés minta nyomán unalmukban addig vakarásszák a lábukat egy területen, míg ott egy kis hámsérülés alakul ki. Ez hamar varrasodni kezd, amit aztán később nagyon jól lehet már piszkálni unalmas perceikben.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, David Sanchez Sketches of Dreams lemezét hallgatjuk 95-ből, latin zenei vagányság a köbön, és 5 felvétel volt hallható, és most a 3 felvétel fog jönni, a Mars Social, mert ez nem angol, a Sketches of Dreams a címadó felvétel, és belekezdünk a 8-asba, ez a It's Easy to Remember. Most az elszintén ezt azon le kell vagy kevernem, mert bele ebbe vagy fel búcsúzni, de hogy ne legyen suta a vége, ezért újra fogom indítani, és rádobjuk időn túli zenekén a Little Melonét. És akkor így helyen közel, aki szerencsés az egészet hallja, egyébként nem fogja, mert le fogja keverni a technika, túl fogunk lógni az 1 órán bőven, de úgy csinálom, hogy fönt legyen a teljes lemez a 3w.zsufajazz.hu. Na akkor induljanak a említett ugye 2,5 felvétel.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és amit hallgattunk, az David, és még hallgattunk egy kicsit talán, az a David Sanchez Catches of Dreams lemez 95-ből a nagyszerű szaxofonos zenekarában. Nekem nagyon ismerős neve van a Roy Hargrove-nak, a trombitásnak. Egyébként a többieket annyira nem ismerem, bár a doboknál az Adam Cruz név, mintha már fölbukkant volna máshol is. Na, nézzük akkor. Feljöttem az It's Easy to Remember című felvételben, de ezt újra fogom indítani, és rádobjuk még a lemez 9-es felvételét, a Little Melonét, amely viszont azért problémás, mert ezt már csak a honlapon lehet majd hallgatni, időn túli zeneformájában le kell, hogy keverje a technika, hiszen jöttek a hírek, időjárás, bármi. Úgyhogy most azzal köszönöm meg a kedves rádióhallgatók figyelmet, hogy remélem, hogy sikerült tök laza és vagány zenét összehoznom itt a műsor második órájában. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a 3w.zsufajazz.hu, és ezt igényelő hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbe szedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot. Whatever
2: Lola wants. Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
3: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió.

0: A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre, a kérdés felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
2: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra tavaly évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
11: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala, a Missing Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó nevő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 3-a, vasárnap. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzásponton, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
8: A vonalban a hallgató.
9: Üdvözlöm, ön a hívott szám üzenetrögzítőjével beszél. Kérem, hogy a sípszó elhangzása után rendelkezésére álló 30 másodperc alatt hagyjon üzenetet. Köszönjük. Halló, vizelekkel szeretném beszélni.
10: Halló, pizzeria. Kérek éppen 3 pizzát, legyen egy szonkás pizza, egy 4-6-os, de a gombát ne tegyenek rám, hogy szemtetem, és legyen egy magyarosra, a kolbászt szedjék le. Ennyi. Ja, egy palacintát is kérek. Csokoládéssel, csoki mázzal és bolt cukorral, mert aztán összetem.
11: A feleségemet valamik születésnapjáról szeretnék kérni egy számot, a Hagymási Péter, Hagymási Pált, de hogyha van valami, akkor a sógoroktól, hogyha van.
10: Még Bélában szeretnék beszélni.
12: Hey Jimmy, ne hülyülj, én vagyok, vedd már fel. Különben mindegy, csak tud, a kacsák többet hárognak, mint amennyit az eset. Jimmy, baj van, megtaláltak.
10: Vigyázzatok a viber a szemére. Hallom, nem én vagyok a finkó ember. Jaj, bocsánat, ez kijött. Jaj, nem akkor már nagyon így lebuktam, akkor tegyenek be valami jó kis lakodalmas pop-up rockot, és mondjuk a sógoroktól valami.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Nekem úgy tűnik, hogy az élet elég hosszú, csak nem elég széles.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldal.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Nincs most hírek. Most érkezett a hír, ami még egészen friss. Így frissiben, Hajdulatházon ezekben a percekben is folynak a tárgyalások a szkinhedek és a cigányok között. Most írják alá a kölcsönös örökbarátsági és meg nem támadási egyezményt a felek. Ennek értelmében leszerelik a baseballütőket és a középható távolságú motoros fűrészeket, a büfében elhelyezett titós diktafon felvételei.
3: Ne haragudj, hogy szittem az anyádat!
2: Ne haragudj, hogy tavaly nyáron megvertelek, mert körtét luktál.
3: Sokkal jobb békességben élni, nem igaz?
2: Így van, testvér. Én is csak így érzem, hogy a kisebbségi komplexusom miatt és fel nem használt energiáim miatt voltam olyan kötekedő természetű, és azt is meg kell vallanom, hogy kiskorom óta kezelhetetlen és nagy szájú vagyok. A dekrétum tartalmazza azt is, hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és Hajdulatházat két meg nem szállási övezetre osztották fel. A tárgyalások egyhangú menetét egy megható jelenet szakította meg, Lakatos Terminátor, a roma delegáció vezetőjének fia, átnyújtotta a roma slágerek diszkó Rigmusban című kazettát Hunor Árpádnak, a Skinhead küldöttség vezetőjének. A gesztus díszveretes Attilával viszonozták.
4: Köszönjük szépen a híreket, Gizulától! Slágerlistán következik ennek. Következik?
2: Ezt meg is tették.
4: Tehát a slágerlistákon a következő van.
5: Zsozsó, Mindenki sír című balladája.
4: Jazz plusz Ázi, valahol biztos fúrnak már.
5: Király utód, Elgázoltam egy rendőrt, de nagyon sajnálom magamat elnevezési balladája, illetve egy a kicsi pörgősebb, mondj nemet a drogoknak című
4: száma. A tusi, Szex vajon mi a szösz, he?
5: A No Doubt, a Don't Speak, na ne mond, ugye?
4: A VIP vagy Shy Guys, vagy Pegasus Branch, vagy Happy Gang, vagy Hip Hop Boys, Rózsás piros orcát, told már ide, he, című notája is. Jó helyezést ért el ezen a héten.
2: És jól fogyott a boltokban, ami
5: igen,
2: a legfontosabb.
5: De még hogy ment
4: a pilóták ezt nagyon nagy eladási
6: csúcsokat
4: meg.
2: Mondjak verset.
6: Mondjál verset.
2: Jó, hát egy nagyon kedves barátom, már nagyon régóta ismerem, úgy hívják, hogy Lár András. Ő írt nagyon jó verseket, egyet talán el is mondanék, fejből úgy, hogy nem is kell ez a papír. Tehát Lár András.
7: Pitétevő lányok.
6: De most tényleg fejből.
7: Pitétevő lányok, nátszálderekúak, látatokra fejem, vágyakozva gúvad, kelnek bennem korrón, élvetek lemények, pitétevő lányok, nyanom a pitétek.
2: És hát el is vonatkozik Alexandra, hogyha még sokat belebeszélsz.
6: Az én pitémet ne nyalad.
2: Majd holnap.
8: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamit, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab?
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck that shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond...
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a verb and I get your fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése kérem ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzetem. Amikor valami rossz történik.
1: Oh shit, fuck. Fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Get the fuck out before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves katonám, jól megtanít angolul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek.
3: Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Sziasztok!
1: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
2: Újabb vendéget a stúdióban. Köszönhetünk?
3: Igen!
2: UFO Pista nyugalmazott ufonauta, filmesztéta és a vízkorjeles kutatója ül körünkben. Mondja, nem nehéz összeegyeztetni a két dolgot, filmesztétának lenni és kutatásukat végezni.
3: Hát, ez nem is olyan nehéz.
2: Takarodjuk!
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: I'm a

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Oh, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Mint annyi minden kevésbé fontos dolgot, a Veszprémi viaduktot sem kerülhette el a magánkézbe kerülés. Minden az öngyilkosságban valamennyire is járt a személy, tudja, miről van szó. Az öngyilkosok Mekkájának nevezett híd már régóta nyújt kiváló lehetőségeket a jobb létre egy nagy zuhanás után szenderedni vágyóknak.
3: A fizetett hirdetésünk pedig, ha hullaéget is, akkor Kis Pista József vállalja még cukrász, sütemények készítését bulikra, zsúrokra, vagy csak úgy, mert haspókok vagyunk. A telefonszám 123-456.
2: Az ugrások eddig sötét középkori módon zajlottak, egy-két jó pufa búcsúlevél, olykor a hídba karcolva, virág a zsebben, váltásruha odalent. Most, hogy egy germán vállalkozó magánosította, vajon milyen út vár még az öngyilkosság ezen hagyományos módjára? Erről foggatjuk Dr. Joseph von Steinbauert. Jó napot kínálok!
4: Köszönöm szépen, az finom lesz.
2: Laci bácsi konyhája 12 előtt 5 perccel, ha kinyalod, nyalhatod a szátszélét. A kérdés tehát adott. Milyen új ötletei vannak, melynek segítségével az öngyilkosságot, mint manapság igen divatos iparágat képes egyrészt fellendíteni, másrészt pedig felvenni a versenyt a konkurenciával, a Magyar Állami Vasutak részvénytársasággal, illetve Pepe and Pepe fegyver kis és nagy kereskedésével.
4: A kérdés bevallom meglepett, az ilyen jellegű riporterek inkább azt kérdezik, nem én vagyok a fingó ember.
2: Úristen, a fingó ember takarodjon innen!
4: Hát természetesen csak vicceltem mostan, én tényleg Joseph von Steinbauer vagyok mostan csak. Akartam önöket viccelni, tudja, a középiskolában még mókamester voltam. Emlékszem, mikor osztály kiránduláson egyszer bebújtam.
2: Igen, elnézést a kérdésre, ha lehet.
4: Tehát az újítások, amelyek miatt még mindig érdemes, ha nem érdemesebb ellátogatni ide a viadukthoz. A popcornos kocsik, amelyeket felállítottunk, ha felállított vizes laborba esik az ember, nyer 2 ingyen tiketet a Veszprémi állatkertbe. Hotdoglalától pisztoly is gyógyszer. Vakuk használata tilos, sajnos szörnyen nehezíti a koncerthálat ugrást, és mivel több lehetőség nincsen, nagyon idegesítő tud lenni.
2: Én is ismertem egy embert, aki pontosan ezért halt meg, amikor leugrott, mert a szemébe fényképezte.
4: Rendelje meg a 100 legviccesebb ugrás videókazettán. A Los Angeles Times szerint ez az év legviccesebb sportba kifélje. Hát nem aranyos ez a felfelé igró hajléktalan, feltétlenül haza kell vinnie.
2: És most a közvetlen kapcsolás helyszínére.
4: Ott vagy? Ott vagy, Ubul?
5: Igen! Felforrósodott itt a hangulat, mindenki le akar ugrani. A rendfenntartó előtt alig bírják.
6: Hadd ugorjak le, adjálak már békére.
5: Várjon a sorára! Mutassa a jegyét! Ugorhat! Ha nincs jegye, akkor menjen haza!
6: De hát én akkor is leugrom, ahogy
5: itt,
6: nem.
5: Itt és most nem.
6: Mikor? November.
5: Következő hét, kedden és 4:30 között van egy szabadugrás, mert a vállalkozót, aki ugrott volna, megölték.
4: Ide kapcsolódó versünk következik.
2: A cica fekszik az ágyon.
4: Cica fekszik az ágyon, de már halott ugyanis. Balta van a fejében. Cica fekszik az ágyon.
2: Már nem is lélegzik. Szomorúan mosolyog. Pirosak a szemei. Már nem is lélegzik. Azt hiszem, nem szeretnék az ő helyében lenni, mert akkor halott lennék. Azt hiszem, nem szeretnék.
4: Csak néha.
7: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Utolsó vendégünket alaposan ellenőriztük, és ő tényleg az egyetlen ember, aki az ülepével tud furuljázni. Játszana valamit?
1: Oké. Okay. Jaj, bocsika.
0: Jaj, most már kifelé innen, kifelé.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balatonátúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Rév Fülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobbi Rádiót üzemeltető NET Média Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 3-án az Érma, valamint Tímea nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Érma női név Gármán eredetű, Irmin Germán istenségről ered. Az Érmák ünnepelnek még március 3-án, június 2-án és szeptember 8-án is. Becézése Irmácska, Irmi, Irmike, Irmus, Irmuska, Irmuci, valamint Muci. A név jeles képviselői Alszegi Érma színésznő, valamint Patkós Érma színésznő és ön, kedves Érma. Ezen a napon ünnepelnek a Tímea nevű kedves hallgatóink is, akik január 20-án és március 11-án egyedikén is ünneplik névnapjukat. A név jelentése jó, valamint tisztelet. A Tímea Jókai Mór névalkotása, görög-magyar eredetű név, egy felelősségteljes, találékony, jó kifejező készséggel rendelkező és barátságos személyiség kialakulásához járulhat hozzá. Becézése Tímeácska, Timi, Timike, Timus, Timuska, Timcsi, Timcsike, jeles viselői a névnek. Erdélyi Tímea színésznő, Kovács Tímea énekesnő, valamint ön, kedves Tímea. Ezen a napon ünnepelnek még az Alexanderek, Antonellák, Antóniák, Eutímiák, Fülöpök, Horácok, Ivólák, Jakabok, Juvenálok, Letták, Maurák, Sándorok, Téniák, Timonok, Timóteuszok, Ugorok, Violák, Violetták, Viorikák, valamint a Zsákinok is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem Önöknek ezen a napon. 1270. május 3-ával kezdünk. Ekkor halt meg IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Uralkodása idején befejeződött a betelepedett hunok megkeresztelkedése. Őt hívjuk második államalapítónknak. A 15. századdal folytatjuk. 1469. május 3-án megszületett Niccolò Machiavelli, olasz politikus és író. A 19. századé most a főszerep. 1822. május 3-án Sárosfalván megszületett Bittó István, aki 1874 és 75-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Még mindig a 19. században vagyunk. 1895. május 3-án megszületett Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Csak egy évet lépünk előre. 1896. május 3-án megszületett Dodie Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta a 101 kiskutya című művét. Ismét csak néhány évet lépünk előre. 1898. május 3-án Kijevben megszületett Golda Meir, izraeli mapai politikus, aki 1969-től 1974-ig Izrael miniszterelnök asszonya volt. Az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel, 1921-ben vándorolt ki férjével együtt Palesztinába, ahol a Histadrutban, az izraeli szakszervezetben tevékenykedett. Politikai pályafutása alatt 49-től 74-ig a mapai, a munkapárt képviselője volt a parlamentben. 1956-ig a szociális miniszteri, 1969-ig a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. A 20. századdal folytatjuk. 1947. május 3-án megszületett Gornagy Mária színművésznő. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszíni iskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 1970 óta a Thália Színház tagja, 1986-ban Thália emlékgyűrűt kapott. És még mindig a 20. század. 1968. május 3-án Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkán növekedett. A diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre fakultásának bezárása miatt tört ki. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása: higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív: a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta: tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát. Mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága és a liturgia gördülékenysége. De még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

ott egy cukrászda bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott, szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, értünk szól.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy egy külföldi felmérésben megkérdezettek 76%-a szerint az asztma irritáló, 63%-uk szerint a betegség fájdalmas, míg 58%-uk szerint stresszes. A terhesség alatt változhat az asztma súlyossága. Egy több száz kismamán végzett vizsgálat eredménye szerint az asztma 35%-uknál súlyosbodott, 28%-uknál javult és 33%-uknál változatlan súlyosságú maradt.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Május 3-a, vasárnap. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!
0: Műsorajánló.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Bolondok házában csöng a telefon.
2: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
1: Egy pillanat.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alap folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén

0: Hétvégén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztiválsátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy 0. nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a déli szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
4: Szép jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók. Ez itt a Gépház május első péntekének.
5: Május első napjának első gépháza.
4: Igen, mert hogy elsője van.
5: Az bizony.
4: A munka ünnepe.
5: Hát így is nevezhetjük.
6: Igen, május elsője a munka nagy ünnepe.
5: A munkának ünnepe. Igen, lehet így is nevezni. De bízunk abban, hogy most ebben a pillanatban, hogy a kedves hallgatók hallhatnak minket, senkinek nem kell dolgoznia, elég, ha mi dolgozunk. Például hallgatták az előbb dolgozó Szakács Mátét. Ő köszönt be először, szevasz!
4: Szevasztok, meg itt van dolgozó Rauch Róbert is, akit az előbb hallottak a kedves hallgatók.
5: Szevasztok!
6: Igen.
5: Meg itt van szevasztok. Dolgozó, vartyogó Bojtor Zoltán, aki...
6: Mi az, hogy vartyogó? Menj már innen!
5: Valami vartyogást hallottam onnan felőled.
6: Mert halucinálsz itt. Már megint.
5: Az az AI, azt szokott halucinálni.
4: Az akkor szoktak, amikor nem áll elég információ adat rendelkezésükre, és akkor halucinálnak.
5: Biztos. Nekem a Zoliról épp elegendő adat rendelkezésre, de még túl sok is.
6: Robikám, én is elmondjam, mit tudok rólad.
5: Csináljuk egy ilyen gépház műsort, amikor arra beszélünk, hogy mit tudunk egymásról. Az egy meglehetősen izgalmas, és valószínűleg az utolsó gépház.
4: Igen. Időjárásról lenne... tudsz mondani valamit, hogy mit tudsz gondolom.
5: Időjárásról?
4: Igen.
6: 20 fokban
5: egész tűrhető. Egész tűrhető. A hétvégén jó idő lesz.
4: És hosszú hétvége van. Is.
5: Igen, melegszik is.
4: 24 lesz hétfőn kedden elvileg.
5: Tavaszodik, kedves hallatók, de nem volt rossz idő múlt héten sem, és ezt biztosan állíthatjuk.
4: Szeresebb néha egy kicsit a hét elején, de javuló tendenciát mutat, igen.
5: Már megérint minket a tavasz szele, burdi.
6: Régen volt egy olyan újság, női magazin, az volt a neve, hogy Burda.
5: Komolyan?
6: Igen.
5: Rántott sertés Burda?
4: Te vagy normális.
6: Jó, kedves hallgatók, az önök levelei jönnek. Azt hiszem, hogy az aklimalizáció
4: aklimalizáció, te meg nem tudsz beszélni.
6: akklimatizáció megtörtént.
5: Összehoztad. Ez igen. De jó, nekem sem ment volna. Tehát
6: akklimatizáció igazából... megtörtént.
5: Akklimatizáció. Nyelvtörőnek se rossz. Kedves barátok, ígértük, hogy ezen a héten sokat foglalkozunk az önök leveleivel, mert a múlt héten nem foglalkoztunk egyáltalán az önök leveleivel. Múlt héten az AI leveleivel foglalkoztunk, az AI-ok leveleivel, amiket azok fogalmaztak meg nekünk. Na most ennek kapcsán, megint ezt a szót használtam az eszemmel. Szóval ennek kapcsán, hopp, már megint.
4: Megint.
5: Önök is fogalmaztak meg leveleket nekünk, ennek de kapcsán. Nem azokkal kezdünk.
4: Akkor mikkel igazán, kezdünk?
5: Nem tudom, minek mondtam ezt el, de... Valahogy úgy jó.
6: Bennem ez gyakran felmerül ez a kérdés, hogy egyáltalán minek mondasz bármit.
4: Na de akkor mivel kezdünk? Vagy például? Folytatunk?
6: Hát szerintem kezdünk, tehát az előző 2 percet nagyjából felejtsék el.
5: Ne felejtsék el, őrizzük meg szép emlékeik között, mert ki tudja. Tehát jobb az ilyeneket megőrizni.
6: Ki tudja, mire lesz fontos... még jó.
5: Na, ki tudja, mire lesz még jó. Felidézni egy nosztalgikus estét.
4: Felidézés funkció, az a Windows 11.
6: Ki tudja, melyikünk ellen lehet még felhasználni például.
5: Mondom, itt a mindenki minden tud a másikról, lesz itt még. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy első levélként én Csabi levelét emelném ki, ugyanis megköszönte Máténak.
6: Ja, igen.
5: Hogy elküldte a Deepless DP666 dokumentációt.
6: Deepless? De az... szépen mondod.
4: Tudom, no, megkésve,
6: az Deepless.
4: De legalább elküldtem.
5: Majd ugye meg Deepless.
4: Úgyhogy igazán nincs mit, Csaba, és bocs, hogy megkésve.
6: Meg Deepless.
4: De legalább hát ugye, ha 2 héttel később is az ígérthez képest, de
5: Csabi, nálunk az jó arány. Tehát
4: főleg
5: járhattál volna rosszabbul is.
4: Igen, ha Robinak kellett volna elküldeni, akkor szerintem még most se lenne a gépeden ez a dokumentáció.
5: Nem mondj ilyet. Nem mondj ilyet, ez nem biztos. De valószínű.
6: Nem azt mondta, hogy nem biztos. Biztos, hogy nem. De...
5: Azt is írt Sobi, hogy nagyon jó a műsor. Nagyon szépen köszönjük.
6: Igen, mert én itt vagyok.
5: Ezt én nem olvastam a Csabi levelében. Ellenben olvastam azt... Csabi levelében, ez már kérdés, hogy hogyan boldogulunk, vagy hogyan lehet boldogulni az adóbevallás dokumentációján, hogy hamarosan aktuális lesz, sőt, igazság szerint május 20-áig aktuális, hogy ez elég aktuális téma. Mit akkor felhívnám minden adócsaló kollégám figyelmét, hogy ezt ne tegye? Az igazság az, hogy az utóbbi időben, sőt már jó ideje, ugye a NAV elkészít egy tervezetet, nem tudom, hogy a cégeknek is, de a magánszemélyeknek biztosan. Ez teljesen biztos, hogy elkészít egy tervezetet. És én úgy emlékszem, hogy ezt a ESIA felületen tudjuk egyébként megtekinteni, sőt, akár ott esetben módosítani, illetve elfogadni is itt lehet. Tehát elektronikus személyi adóbevallás ESZJA.hu. Nyilván be kell jelentkeznünk, például DAP-pal, avagy ügyfélkapu plusszal, esetleg egyéb módon, tehát szükség van önmagunk azonosítására, természetesen, és ezután látjuk például a tervezetet, és itt nyílik lehetőség áttekinteni. Csabi kérdi továbbá, hogy működik-e az Embraer szoftver iOS 26 alatt még? Ugye az Embraer, ugye, ha jól emlékszem, egy nagy úttörője volt a mobilkészülékeken történő Braille bevitelnek, nyilván iOS-en volt először, még androidos verzája is volt, amit én nagyon-nagyon régen használtam, ez most már nagyon rég nem frissül, sőt már az iOS-es verzió sem frissül, az én tudomásom szerint, de erről többet tudnak mondani kedves kollégáim.
4: Az F-Store-ban felelhető még az Embraer, hát még vagy már, mert ugye volt egy idő, amikor eltűnt, aztán most újra letölthető. Nekem az a tapasztalatom iPhone 13 mini készülékkel, itt a múlt héten ránéztem, hogy működik ugyan, legalábbis a kézi módja, tehát amikor úgy tartjuk a telefont, hogy fektetett helyzetbe van a készülék. Nekem az a bajom vele, hogy a készülék teteje és az alja, az valamiért, az alsó és a felső sáv, az a közvetlen érintés terület be valahogy nem tartozik bele, tehát...
6: Persze, mert az a putyrész.
4: Igen, putyrész, ahol ugye el tudjuk indítani a azokat a gesztusokat, amik ha lentről intunk, akkor ugye a főképernyőre visz ki, vagy alkalmazásváltóba.
6: Ugye ez a puty.
4: Na szóval nagyon a képernyő, nem azt mondja a közepétől, de eléggé kényelmetlen pozícióba.
5: Egy kis rész áll rendelkezésre a gépeléshez. Nagyon szűkítve.
4: Keskeny rész áll tényleg rendelkezésre, tehát nagyon közel kell lenni a két kezünk ujjainak, mert ha túlságosan kimegyünk bármelyik kezünkkel a szélére, akkor már bizony nem a Braille-beviteli területet fogjuk érinteni, hanem ezt a puty-puttyos kijelző valamelyik szélét. Most nyilván az alkalmazáson belül próbáltam, tehát az emberi alkalmazás felületén. Az, hogy külső billentyűzetként működik, azt nem próbáltam. Tehát nyilván erre meg ott van az iPhone gyári Braille.
5: Ahol ugye ilyen probléma sincs, mert kalibrálni lehet ugye a kezünk elhelyezkedés, az ujjaink elhelyezkedését be lehet állítani.
6: Aha, a puty rész azért az megvan.
5: De
6: ha véletlenül oda érsz, akkor hallod a puttyot. De nyilván igen, tehát nem akkora mértékben, de ugye én pont ezért szidom néha az iPhone 13 minit, mert én azt akartam, hogy egy kisebb készülék legyen, mert jobban tudnék braille-ezni, nem kell annyira szétrakni az ujjamat, tök jó lesz, és amikor meglett nekem az iPhone 13 mini, akkor jött egy iOS frissítés, és alulra fölülre bejött a puty rész, és innentől kezdve viszont az volt a bajom, hogy túl kicsi.
5: Jó, ez a készülék méretéből is adódik, hogy ez így történt.
6: Igen, csak közben elvett egy részt a frissítés, mert...
5: Tehát korábban előtte, ez nem zavart annyira, mert nagyobb volt a hely.
6: Konkrétan előtte nem volt putyrész, tehát ezt megoldották, hogy a gyári Braille-ben ez ne legyen. Uh-huh. Csak jött egy frissítés, és ez leszűkítette egy picit a gyári Braille-nek a méretét, és ott van alul, fölül ez a puty-puty rész. Tehát amíg aktív volt a Braille, annó, nem emlékszem már, hanyas.
5: Ezt már annyi szó mondott, hogy elhiszem, hogy ez a neve.
6: iOS-nél, akkor nem volt ez a keskeny sáv alul felül. Most meg már van.
5: Uh-huh. De visszatérve Csobi kérdésére, még mindig kényelmesebb ugye a gyári Braille-jel. Tehát működik az Braille, de mivel nagyon régen nem frissült már, én nem tudom, hogy mennyire érdemes rá hosszú távon számítani.
6: Meg a gyári Braille nagy előnye, nekem nagy előnye, hogy van küldés parancs. Tehát van egy ilyen üzenetküldés, vagy ilyen aktiváló parancs.
5: Ilyen enter, return.
6: Hasonló, csak az inkább az ilyen egysoros mezőknél aha. működik az enter, például aktivál egy keresést, de nagyon sok esetben például többsoros mezőnél új sort vált. De igen, van... külön küldés parancs is.
4: Igen, mert ugye azt hiszem a több soros mezőkben a két ujjas jobbra.
6: Igen, az az enter, ami egy igen. sorosban mondjuk egy keresőt aktivál, viszont több sorosban meg,
5: több sorosban meg új sort kezd.
6: Így van.
5: Akkor még se return, aha, hanem valóban egy küldés. Ezt akkor nem tudtam egészen jól. Ez mondjuk tök jó, tehát tényleg egy üzenetíró mezőben, ahol ezzel a gesztussal a korábbival csak új sort válthatnánk, ezzel elküldjük, anélkül, hogy mondjuk a Braille-t be kellene külön zárnunk, és rá kéne fókuszálnunk a küldés gombra.
6: Pontosan, és ez jelentősen meggyorsítja a munkát.
5: Meg a gyári Braille tényleg teljesen szabhatóbb most már. Az ember egy fantasztikus alkalmazás, hát nem mondom, hogy volt, mert most is fantasztikus alkalmazás, de egy kicsit talán már túlhaladták a többi fejlesztések. De nyilván ez egy valóban egy pionírja volt az ilyen több újas.
6: Ezt a szót már a harmadik adásban használod, de ez nem baj.
5: Úgy látszik, hogy nagyon vannak ilyen kapcsán, meg pionír, lesz a következő is.
6: De várjuk a kedves hallgatóktól a leveleket az embrei védelmében. Egyébként
4: igen,
6: abszolút.
4: Most nem akarok itt elmenni annyira nosztalgia irányába, de emlékszem, hogy az embereit én először még biztos mondtam már ezt, iPod Touch negyedik generációs készülékén használtam, aminek 3,5 szoros kijelzője volt, az...
5: Igen, nekem is volt ilyen készülékem, és lehetett vele gépelni.
4: Igen, tehát ha most, nyilván ott nem volt puty-puty, tehát ott az még főgombos iPod készülék volt, tehát ott tényleg az egész...
5: De milyen kijelző. Pici.
4: Nagyon.
5: Ekkorát nem lőtt a kezünk, egyszerűen csak hozzászoktunk a kényelmes. Tehát ha valahol akkor a nagyobb telefonok itt előnyök, bizonyos mértékig, nyilván nem végtelenség, az ilyen péklapátok, de nyilván kényelmesebb a nagyobb eszközökön írni. Azon a kis iPod Touchon meg, hogy gépeltünk, csak úgy szaladtak az ujjacskáink.
4: Ez biztos. Még csak nem is nagyon kellett belődni egy távolságot, mert kb. Ha leraktad az egyik kezed mutatóját, akkor pont annyi hely volt, hogy még a másik elfér.
5: Ott aztán volt fürge ujjak 5 perce.
4: Az biztos.
6: Ebbe szóval Csabi, én nem tudjuk. Is akarok belegondolni, menjünk
5: de
6: tovább.
5: De én már tovább is. Mert igen, menjünk is tovább. Szóval Csabi, ennyit tudunk elmondani az Embraerről, illetve köszönjük szépen a leveled, kérdéseid.
4: Köszi szépen, is írjanak még gephaszcsapat@gmail.com az e-mail címünk.
5: Évi is írt nekünk. Szia Évi, köszönjük, hogy hallgatsz minket. Évi azt kérdezi tőlünk, hogy mi a különbség a repülőgép mód és a fókusz mód között. És van olyan lehetőség ennek fényében, hogy a telefonhívásokat kivéve minden jelentést is ki legyen kapcsolva. Vagy külön-külön kell kikapcsolni jelentésítéseket egyenként. Évi, először akkor az egyszerűbbik része. Ha a repülőgép módot használsz, ott gyakorlatilag, ha úgy tetszik, fizikailag van kikapcsolva minden értesítés, mert ha a repülőgép mód teljes egészében működik, akkor a mobil készüléket lényegét tekintve nem csatlakozik semmilyen hálózatra. Ez nyilván árnyalható, mert repülőgép módon be lehet kapcsolni a Wi-Fi-t, illetve a Bluetooth-t is. Alapesetben kikapcsol mindent, de ezt a kettőt te engedélyezheted repülőmódban. De a teljes repülőmód, vagy akkor lényegében azért nem kapsz értesítéseket, mert azokat a telefonod nem is észleli. Ugye azért hívják ezt repülőgép módnak, így van. Azért repülőgép mód ez, valahol repülős üzemmódnak hívják. Nem tudom, hogy ez mennyire aktuális még, de sok esetben a repülőgép és a földi irányító kommunikációját zavarhatják a mobil készülékek, különösképpen a mikrohullámok, tehát nem is a wifi, hanem a adótornyokkal történő kapcsolatfelvétel kísérlete a telefonnak. Ezért repülőgépeken nagyon sokáig ajánlott volt a repülőgép mód használata, nyilván egy adódóan azért, hogy a telefon ne bocsásson ki zavaró jelet, és zavartalan legyen ezáltal a repülőgép kommunikációja mindenféle diszpécser között, akár egymással.
6: Hát ezt már tavaly információ elég, akkor csak diszpécser. Nekünk van ilyenünk. Ha tavaly információ megfelelő, akkor még megkérték az utasokat, legalábbis a Ryanair-en, hogy tegyék repülőmódba a telefonjukat még az utazás megkezdése előtt.
4: 2023-ban is, amikor én voltam bátyámmal Portóba, akkor is megkérték az utasokat.
5: Azt, hogy ez most is így van. Ezt akkor használni, hát ajánlott, mondhatnám, hogy kell, vagy erősen ajánlott, de nyilván akkor is tudod használni, ha a földön vagy, és éppen nem röpülsz. Én ezt például rendszeresen használom olyan esetekben, amikor nem vagyok kíváncsi semmilyen értesítésre, és tulajdonképpen semmilyen kontaktra, mert ilyenkor
6: Nagy részében be van ez kapcsolva.
5: Igen, én használom talán a legtöbbet repülőküzemódba a telefonjaimat.
4: Hát igen, ezt én is.
5: Folyamatosan, de ilyenkor nyilván azt sem hallgathatjuk el, hogy jóval kevesebbet fogyaszt a mobil készülék. Főleg, hogyha hozzáveszed, hogy közben a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t visszakapcsolhatod, és amikor gyakorlatilag csak a mobilhálózatot nem használod, de a Wi-Fi-t meg a Bluetooth-t igen, ha egyik vagy másik kell, a telefon így is kevesebbet fogyaszt, mert magán a mobil hálózaton nem lesz fent, nem kommunikál a mobil adótornyokkal. Nyilván, hogyha repülőgép módban vagy, de Wi-Fi-t visszakapcsolod, akkor értesítések megérkeznek, hiszen a Wi-Fi hálózaton keresztül megkapsz mindent, ami ilyen, kivéve talán az SMS-eidet, ha csak nem iMessage vagy...
4: Vagy RCS.
5: RCS.
4: Már.
5: Igen. Meg hagyományos telefonhívásokat nem tudsz úgy fogadni, persze FaceTime-ot. Igen, tehát kivételek mindig vannak. A fókuszmód megint más. Ha azt használod, akkor a telefonod nem kapcsolódik le semmilyen hálózatról, tehát használsz a Wi-Fi-t, mobilhálózatot, Bluetooth-t, amit csak szeretnél. Ilyenkor egyszerűen csak az értesítéseket némítod, és tudod szűrni, hogy milyen mértékben némítod. Tehát a telefon megkapja, csak neked nem szól róla. És akkor itt van például ilyen, hogy fekete lista, esetleg fehér lista, hogy fókuszmód ellenére milyen partnerektől szeretnél így is megkapni üzeneteket, hívásokat, stb.
6: Vagy milyen appoktól.
5: Vagy milyen appoktól pontosan. Ti ezt használjátok? iOS-en?
6: A fókuszt, igen.
4: Az alvás fókuszt.
6: Én mondjuk nem az alvás fókuszt, a ne zavarjanak fókuszt, de nem konfiguráltam. Egyszerűen csak bekapcsolom.
5: Mi a különbség alvás és ne zavarjanak fókusz között?
4: Például az alvás fókusz esetén van ilyen alvásra hangolódás. Legalábbis, hogyha Apple Watch-sal együtt használja az ember az iPhone-t, akkor biztosan van ilyen.
6: Mi lejátsz neked hogy... az altatódalodat, vagy?
4: Lejátszik, nem altatódalat, de egy ilyen kis rövid, kellemes dallamot lejátszik, és akkor onnantól kezdve, mondjuk ha beállítasz, mit tudom én, 15 perc alvásra hangolódást, és mondjuk éjfélre van beállítva az alvásfókusz, akkor már 23:45 után se jönnek meg az értesítések.
6: Gratulálok.
4: Érdekes...
6: Ezért érdemes volt egy külön módot létrehozni.
4: Azt tudom például, hogy az alvásfókusznál alapból úgy van beállítva például a hívások érkezése, hogyha valaki mondjuk 3-nál többször hív föl, akkor a 4. hívás az már megérkezik. Persze ezt is lehet konfigurálni.
6: Ha ne zavarjanaknál ez 2-szer gyorsan, akkor azt hiszem, hogy a 2. kicsörög.
4: Hát akkor ez, hogy itt is így van, ezt most pontosan nem tudom. Meg nyilván az alvásfókusznál se jön meg semmilyen értesítés alapból.
5: Tehát Évi, a kérdésedre a válasz, hogy nyilván be lehet úgy állítani, meg tudod úgy állítani, hogy telefonhívások megérkezzenek, de egyéb applikációktól ne érkezzenek megértesítések.
4: Sőt,
6: a telefonhívások esetén például, akiket a kedvencekbe raksz, az felhívhat.
4: Pont ezt akartam. Igen. Tehát ilyet is be lehet állítani, hogy,
6: is.
4: Hogy a kedvencek fölhívhassanak, ezt is be tudod. Alapból ők fölhívhatnak, akik a kedvencek között vannak, ilyen, ahogy Zoli is mondja, de akár azt is be tudod állítani, hogy ők se hívhassanak föl, tehát minden konfigurálható.
5: Évi, írd nekünk a múlt heti adásunkat illetően is. Figyeltem, hogy a ChatGPT válaszában volt egy olyan rész, amikor azt írta Évi szerint, hogy a szegregált oktatásban résztvevő vakgyermekek számára az egyik hátrány, hogy ők nem ismerik meg a látó emberek kommunikációit nonverbális módon. Ugye nyilván ez azért se állja meg a helyét, mert önmagában meg lehet őket tanítani, de úgyse látják soha. Tehát járhatnak.
6: Ezt írta egy másik AI is. Példát is hozott, hogy ha látó messziről integet. Erre kifejezetten emlékszem, hogy ezt valamelyik másik is írta.
5: De mi, hogy a messző integet azt...
6: Hogy nem vesszük észre. Tehát ezt nem azért nem vesszük észre, mert
5: szegregált oktatásból veszünk részt, hanem azért, mert nem látjuk. Ezt írta Évi is. Ráadásul azt is írta, hogy ő felnőttkori látássérült, tehát felnőttkorban sérült meg a látása. Tehát régen látta a vizuális kommunikációt, nyilván használta is. Most pedig már jó pár éve nyilván hiába integetnek, meg hiába tesznek nonverbális gesztusokat felé, ő nem tud róla, hidegen hagyja őt, lévén nem veszi észre. Igen, Évi, ez teljesen valid észrevétel, tehát nyilván ezeket nem azért nem használja egy látássérült ember, mert nem tud róla. Az is előfordulhat persze, tehát nyilván egy született vak sokkal kisebb eséllyel sajátítja el ezeket, az egyszerű oknál fogva nincs rá szüksége. Tehát nem kap visszacsatolást, hogyha használja, akkor sem.
6: Meg azon egyszerű oknál fog, hogy nem tud róla.
5: Igen, tehát meg lehet, tanítani, hogy mi ez integetés, meg a kacsintás, stb. De úgysem fogja tudni ezeknek a konnotatív részét, mert egyszerűen nem tud hozzá társítani semmit se. És visszacsatolás sem érkezik.
6: Kacsintani tudtok?
4: Nem tudom, hogy kell.
5: Fogalmam sincs. Nem tudom, mikor kacsintok jól, nem látom magam a tükörben. És ugye még rám sem kacsintottak soha. Ezért, vagy ha igen, azt nem vettem észre.
4: Akkor nem láttad. Tehát,
5: na igen, pontosan, erre irányul Évi levele is.
6: Érdekes módon én kacsintani tudok, de az integetésben bizonytalan vagyok, hogy jól tudok. Tehát nyilván integetni tudok, csak azt nem tudom, hogy helyesen teszem-e.
5: Ezt is megértem. Meg hogy te jó irányba teszed-e, még helyesen is pontosan integetsz.
4: Nekem is ez a bajom, hogy
6: hát
4: most...
6: Az irány az talán a hang felé történik, igen, csak nem tudom, hogy ott van az illet. Nyilván
4: csak
6: könnyebb,
4: hogyha hallom, hogy azt a szöget hogy mondjuk, hogyha az autó valakinek integetek, hogy elmegy, hogy ezt látja vajon a kezemet, mert mondjuk, hogy pont ablak felé integetek, tehát, hogy...
5: Érdekes például a bólintás és a fejrázás kérdése, és ugye ez igen, nem. Ez elég egyszerű nonverbális kommunikáció, ti használjátok ezeket?
6: Néha nem. Igen.
4: Én nem.
6: Néha megfigyelem magamon, hogy bólintok vagy... De szavakkal is kísérem.
5: Uh-huh. Tehát nem hagyatkozol. Nem szólítkozol a nonverbális kommunikáció. Igen. Érdekes, ugye talán a született vakok azok, hogy kevésbé használják ezeket. Persze kikophat ez később a felnőttkori, vagy akár kisgyerekkori, vagy kamaszkori látássérülés esetén is. De én ezt úgy vettem észre, hogy akik soha nem látták, egyáltalán hogy kell ezt csinálni, csak abszolút nem használnak ilyesmit.
6: Egyáltalán engem az is érdekel, e kapcsán valamiért most eszembe jutott, hogy én vagyok a
4: múlja.
6: Meg hogy eszembe.
5: Igen.
6: Erről már nem is beszélve, ugye? Szóval, hogy én vagyok a múlja, nyilván igen, tehát ne erősítsetek még meg. Megyek annó a falu főutcáján, mondjuk Pékhez, elzúg mellettem egy bicikli, és onnan közlik, hogy szia Zoli! Végigmegy a fejembe az a, nem tudom, 80 név, akit ismerek. Szia!
5: És addigra bezár a pékség.
6: Nagyjából, tehát hogy addigra az illető három utcával odébb van, az biztos.
5: Igen, ez nálatok is így megoldás. Van. Az ember reflexzerűen visszasziázik, mert jól tudja, igen, hogy valószínűleg már azt se hallja, vagy legalábbis.
6: Egy idő után ezt tettem már, nem tudom, hogy ez mennyire jó taktika, mert vidéken nagyon sokszor van az még, hogy ő tegez, én viszont nem annyira, legalábbis annó, most már...
5: Na igen. Ez egy nagyon érdekes probléma, tehát szevasszal köszön nekem például valaki, És mire felfogom, hogy idős emberes hangjolt, így már visszasziázok, vagy esetleg visszaszevaszhozok, mert egyszerűen nincs idő arra, hogy tehát mire mérlegelem, tényleg elmegy.
6: De vagy... akkor nem csak én maradok le a köszönéssel, ugye?
5: Szerintem nem. Szerintem ez egy általános jelenség. Egy sziából, egy hellóból nem mindig lehet teljesen tűpontosan azonosítani a köszönő felet.
4: Igen, mert valahogy nekem rögzült szia helyett a jó napot, mondjuk napközben, és akkor ilyen köztes valahogy.
6: De ezt meg én furcsánám, hogyha mondjuk rám köszönnél így hirtelen, elmennék mellett. Szevasz Máté, jó napot. Akkor biztos mennék benne, hogy Máté nem tudja, hogy én ki vagyok.
4: És ilyen volt is, hogy akkor nem ismersz meg, a X-X-Y-on vagyok, és akkor jaj, szia, és akkor, tehát, hogy inkább
5: van
4: ilyen helyzetbe hozom.
5: Van ilyen univerzális köszönés, hogy üdv?
4: Nem.
5: Vagy mi?
4: Üdvözlöm, meg olyan idős embert leüdvözlöm, nem tudom, az érdekes.
6: Az a baj, hogy én vagyok a tahó, tudom, ebbe se erősítsetek meg, de én erre azt fejlesztettem ki, hogy alihó. Valamiért ez mindig bejön.
5: Nem olyan rossz, ez nem egy olyan túl rossz megoldás.
6: Nem bántó, magázódható, meg tegeződhető.
4: Ez igaz.
6: Halihó.
5: Egész érvényes, tök jó.
6: Mégse hello, mert az inkább tegeződős, ez halihó.
5: És hallottalak is így már, most hogy mondod.
6: Szeretem ezt alkalmazni.
5: Nem olyan rossz. Meg ez egyébként régi is, tehát én már Mézga Gézában is hallottam halihózni. Egy örök érvényű, ha úgy tetszik, örök zöld.
6: Én már csak ilyen vagyok.
5: Írja még Évi, hogy az egészségablak alkalmazásban...
6: Betegségajtó?
5: Ez nyilván ez az állam által fejlesztett és karbantartott egészségügy menedzselő applikáció, tehát általában az állami egészségügyben keletkező dokumentációkat, adatokat tudjuk innen lekérdezni, nem is csak az állami feltétlenül, de azokat biztosan.
6: Én nagyon szeretem ezt az alkalmazást.
5: Évi írja, hogy egy dokumentumot vár, lassan meg kéne érkeznie, ehelyett azonban szinte minden alkalommal kap egy panelt, mondom, az alkalmazásban. Ezt kapja Évi. Új dokumentum verzió elérhető, amennyiben nem tölti le az új verziót, a továbbiakban a régi verzió sem lesz elérhető.
6: He?
5: És van egy letöltöm gomb. Azt mondja Évi, hogy mindig ezt nyomja meg, de ugyanúgy feljön.
6: De a dokumentumból hogy lehet új verzió?
5: Pedig azt írja Évi, hogy...
6: Amikor ezt írják, gombot... annyira szeretném megtudni, hogy az informatikus mire gondolt a költő, amikor megír egy ilyen ostoba szöveget. Mit akar ezzel kifejezni, amit csak ő ért? Komolyan mondom, néhány magyar művészfilmmel is így vagyok, hogy csak a rendező érti, és más senki, és akkor mondják, hogy milyen mély, és milyen érzelmes. Egyébként nem érti senki. Na ez is nagy.
5: Az, hogy te nem érted.
6: Nem csak én nem értem. Jó, akkor tessék, hozok neked példát. Milyen mélyek a Kispál szövegek, na?
4: Túl.
6: Te nem érted.
4: Alulművelt vagy hozzá valószínűleg.
5: Nem így mondanám. Efe földhöz ragadt.
6: Igen, mert Kispálék, amikor ezeket a szövegeket írták, hát elemelkedtek a földtől.
5: Ettől repültek. Megkapcsolták a repülőgép módot.
6: Szóval hát nem értjük ezt.
5: Tudjuk, hogy miért jelenik ez meg, persze. És most ez egy dokumentumnál jelenik-e meg, vagy minden alkalom, amikor belül az applikációba, tehát ez nem egyértelmű számunkra.
4: Igen, pont azt akartam is kérdezni, hogy ha egyszer rámentél a letöltés gombra, akkor újra kijön, vagy egyszer jön ki.
6: Az applikáció legújabb verziója van-e fönn?
5: Azt írja, hogy igen. Megnézte az App Store-on, és nincs frissítés.
6: Akkor viszont nem értem, hogy milyen verzió frissül. Az informatikus verziója frissülhetne egy kicsit.
5: Hát Évi, köszönjük szépen a leveleid. Bízunk benne, hogy azért tudtunk bizonyos mértékig segíteni. Viktor is írt nekünk. Neki nagyon tetszett a múlt heti műsor, ez a rendhagyó AI-os műsor, és szívesen fogadná, ha máskor is lenne ilyen. A válaszok számára reálisnak tűntek, vagy legalábbis elgondolkodtatóak, írja Viktor. Ő rendszeresen használja az AI-t ehhez hasonló elmélkedésre. Írja továbbá, hogy az AI válasza nagyon nagy mértékben függ az úgynevezett prompttól, erről már múlt héten itt érintőlegesen beszéltünk. Tehát az utasítás karaktersorozat, maga az üzenet vagy kérdés, vagy a megfogalmazott kérés, utasítás, amit az AI-nak mondunk, az nagyon nagy mértékben határozza meg, hogy mit válaszol. Nyilván nem azért, mert megkérjük, hogy pontosan mit válaszoljon, hanem azért, mert a kérdést megfelelő módon kell feltenni, utasítást megfelelő módon kell megfogalmazni. Ezt Viktor is írja. Nem mindegy, hogy hogy tesszük fel a kérdést, hogyan utasítjuk. Ő sokat foglalkozott a promptolás témájával, és akkor itt említi meg, hogy ő már promptkészítő promptot is készített. Na most, hogy ne menjünk ennyi nyelvtörő irányba, ez most leegyszerűsítem, itt arról van szó, és lehet, hogy már sokan csináltunk ilyet, csak nem tudunk róla.
6: Igen, rakéta elhárító, rakétát elhárító, rakéta.
5: Tehát amikor megkérdezzük mondjuk az egyik AI-t, hogy hogyan fogalmazzunk, hát akár ugyanannak az AI-nak, de akár a másik AI-nak is, például lehet, hogy valaki már használta az AI-t arra, mondjuk segítséget kérjen, hogy a sunónak hogyan fogalmazza meg a kérését. Tehát ilyenkor is gyakorlatilag az egyik prompt egy másikat szül, ha úgy tetszik, és Viktor valami ilyesfélyre gondolt, most
6: mindjárt sarkítok. Matracvédő, húzatvédő, húzatvédő, húzatot.
5: Igen, látom, átérzed a dolog lényegét, Zolikám.
6: Matyoska baba, igen.
5: Tehát megírja a hétkezni módon, hogy mit szeretne, beilleszti ezt a promptot, és születik egy másik, hatékonyabb prompt. Így a Viktor. Ez működik, működhet. Érdekes, hogy hová megy ez a dolog.
4: Abszolút, hát én is csináltam már olyat, hogy a sunós dalhoz írattam ChatGPT-vel verset, mert ugye ahhoz túl hülye vagyok, hogy saját magam írjak.
6: Tehát te AI-jal irattad meg a verset, egy másik AI-jal meg a
5: ilyen
6: zenét.
5: Ilyen van, én is csináltam
4: pontosan,
5: már.
4: Mert ugye a sunói és sokkal...
6: Ez hol a ti művetek akkor? Mit raktatok ti ebbe bele? Nagyon jól tudtok AI-t kérdezni?
5: Jól tudunk promptolni.
6: Gratulálok. Laptop DJ.
5: Hát, igen. Például a ChatGPT sokkal értelmesebb, vagy sokkal koherensebb rímeket ír, mint mondjuk a Suno AI alapban. Érdekes ez, és a szóval milyen sokáig el lehet ezt vinni?
6: Látvány Laptop DJ bemutatja, hogyan lehet megnyomni az Enter-t a Winampon.
5: Hát vannak külön prompt képzések.
6: Megiratja a szöveget, az
5: egyik hiánya, hogy a másik használja. Bizony. Ez ugye azért érdekes, hogy azt magadnak akarsz valami zenét, mondjuk önmagad szórakoztatására, hogy nyilván úgy az igazi a szórakozás, ha nem tudod, hogy mi lesz az énekben, a zenében, mert azt ugye te írtad. Egyfajta ilyen érdekes kísérlet az, hogy te csak a témát adod meg, hogy nagyjából milyen legyen. Én például úgy csináltam, hogy el sem olvastam, hogy a ChatGPT mit írt, egyből beillesztettem a sunóba, hogy csináljon zenét, és zenével együtt hallgattam meg. Úgy volt igazán érdekes. Azt kérdezi még Viktor, hogy mi alapján került kiválasztásra ez a három modell. Ugye mutatóan a ChatGPT-vel, a DeepSeek-vel, a Grokkal foglalkoztunk. Nyilván a ChatGPT-t azért akartuk, mert az a legismertebb. Ugye sokan az AI-t azzal azonosítják, hogy az az AI, a ChatGPT. A DeepSeek-et azért, mert egy kínai fejlesztés, bár nyilván azt hozzá kell tenni, hogy egész máshogy viselkedik azért, teszem azt egy helyi, mondjuk kínai felhasználóval, mint egy európai felhasználóval. Tehát itt azért fontos, hogy itt is megvan, hogy mire szánják és kiknek szánják. A Grokot pedig azért, mert az egy ilyen egyfajta fekete bárány, sokat lehet találkozni vele időnként.
6: Ahogy a tech hírekben. Ezt a múlt héten el is mondtuk, ugye?
5: De ezt már elmondtuk. És igazából hárommal többet nem akartunk elsőre, mert nagyon összekuszáltuk.
4: Lehetett volna még itt Gemini is, de hát az már talán kicsit sok lett volna egyszerre.
5: Három az még úgy kezelhető. Ettől félnől persze alkalomattán egy
6: másik
5: műsor van.
6: Szép hosszú műsor lett, de igen, alkalomattán másokkal is. Szóval alkalomattán más AI-okkal is meg lehet ezt csinálni, nehogy már megszemélyesítsem itt.
5: Hát nehogy. Szerintem az őkkel kedvenc szavad lesz a prompt. Nem is a puty, amit a műsor elején használtál.
4: De tényleg annyi AI van, még lehet majd legközelebb olyat is, hogy a Gemini, Cloud, meg még egy harmadik.
5: Van bőven. És akkor ennek kapcsán térnék rá Laci levelére. Laci nagyon tartalmas, nagyon szép hosszú levelet írt nekünk, most itt összegzünk. Neki az a véleménye, hogy ez a három AI nem bullshit-et érvelt, hanem a szakmai konszenzust képviselik. Laci szerint nyilván itt most a múltati adásra utal vissza, amikor is inkluzív versus szegregált oktatásról és annak kapcsán beszélgettünk munkavállalásról, társadalmi aktivitásról, beilleszkedésről és még sok minden másról. Laci szerint tulajdonképpen a szakemberek, a gyógypedagógusok és egyéb ezzel foglalkozó szakemberek is hasonló érveléseket fogalmaznának meg érdemben. Azt is írja Laci, hogy a promptok, már megint szóba kerül minden itt neki, tehát azt is írja Laci, hogy a promptok ügyesen lettek megfogalmazva, szerinte, hogy gyakorlatilag kimerítettük az általánosan elmondható információkat ezen témát illetően. És akkor Laci elmélkedik magáról az AI-ról, ő úgy látja, hogy ez a három AI gyakorlatilag az érvanyagát azonos szerkezetben prezentálta. Nyilván voltak eltérések, ugye beszéltünk erről, egyik vázatosabb volt, másik közvetlenebb, a harmadik talán több dokumentációra, vagy akár törvényre hivatkozott, de önmagában a három AI nem fogalmazott meg gyökeresen más álláspontot. Nyilván azért, mert ezek az AI-ok nagyon sok a témavágó cikket, könyvet, publikációt, mi egymást, hát olvasott, most nyilván nem olvasott, hanem beletápláltak az AI-ban nagyon sok ilyen publikációt, és ezek közös elemeit prezentálták nekünk. Írja Laci. Egyébként ezzel én is egyetértek. És akkor Laci kiemeli, hogy ő szerintem minden nagy nyelvi modellre, tehát ilyen és ehhez hasonló AI-ra vonatkozik az, hogy igazából, és most idézem Lacit szó szerint, hogy az emberi tudás, az emberi tapasztalat és az emberi érzések komplex tárháza. Tehát, hogy szerinte nem alkot teljesen újat az AI, legfeljebb ötvöz, és a nagy nyelvi modellek is mi vagyunk, emberek, mert amiket felhalmoztunk tudást, főleg írásban, meg tapasztalatot, meg érzést, azokból tanul be az AI, és ezekből szemezget. Itt már nagyon érdekes, hogy működik az emberi agy, tehát mi egy újdonság. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk már, ezt most nem Laci írta, ezt most én mondom, hogy csinálunk Snow-val egy zenét, vagy bármi egyéb platformmal, lehet, hogy ez igazából csak nekünk új, mert egyszerűen ez már létezik, csak legfeljebb kombinálva van. És van az AI, mint nyelvi modell, abban kell, hogy erős legyen, hogy a megfelelő kérdésekre a jó válaszokat prezentálja. De ettől még persze nyilván van ennek egy árnyoldala, mert ezt nagyon sok rosszra is lehet használni.
6: Én ezzel csak részben tudok egyet érteni, mert ilyenkor mindig eszembe jut az anyám tyúkja, amikor mi ezt megkérdeztük, hát az nem az emberi tudás volt, hanem valami kuszaság. Oké, hogy az emberi tudás, hiszen maga a szavak, amit összehord, azok emberi szavak. De semmi köze nincs az eredeti költeményhez, pedig nyilván le van írva ezer helyre az anyám tyúkja.
5: És nagy kérdés, hogy miért nincs köze? Azért, mert az AI béna, ostoba, vagy azért, mert nem lehet, mert nem idézhet. De ha nem idézhet, akkor miért nem mondja meg, hogy nem idézhet?
6: Akkor mondja meg, hogy nem idézhet, és akkor ennyi. Tehát ez mindenképpen nagyon átverés.
5: Hát igen, vagy ezt hívják halucinációnak, de így a Laci, hogy neki az a vélemény, meg úgy látja, és ezt egyébként én is így látom, hogy ahogy az AI-ok így beépülnek a köztudatba, és egyre több ember használja, úgy lehet bizonyos mértékig egyre kevesebb dologra használni. Ez azért van, mert jogilag szabályozzák, és Laci példával is él, amikor azon lamentáltunk, hogy miért nem lehet már olyan tök jó ChatGPT-s beszélgetéseket folytatni. Amikor kijött az élő live mód a ChatGPT-ben, akkor mi beszéltünk, hogy most legyen nagymamás, legyen izgatott kamaszlányos, legyen unalmas, akkor még ez lehetett, egyfelől persze, mert a cég, vagy hát cégek, de egy cég mindenképpen prezentálni akarta, hogy már mire képes, ugyanakkor rettentő sokan visszaéltek vele. És az AI gyakorlatilag most már technikailag annyira fejlett, hogy szükség van jogi korlátozásokra. Laci itt érinti a nevelében a hangklónozás kérdését például, hogy ezt is szabályozni kell. Itt is többféle módszer van, tehát most már kötelezik arra ilyen szolgálatokat, vagy nem most már, de lassanként kötelezik, hogy egyfajta vízjellel lássa el az így AI alkotott szöveget, amit nehéz eltávolítani a hanganyagból. Hogy ez pontosan mi ez a vízjellel, ezt én nem tudom megmondani. Hogy most ezt hallani is lehet, vagy egy speciális eszközzel lehet beazonosítani, hogy ez már pedig nem eredeti. De itt még szerintem a jó alkotók sem tudják feltétlenül, hova nyúltak, meg mit kéne csinálni. Tehát ez még mindig egy szabályozatlan terület.
6: De jövő héten, hát ha egy picit, ha szabályozza nem is lesz, de még egy picit betekintést nyerhetünk majd ebbe. Lesz vendégünk is, izgalmas műsorra számítunk. Önök is, hogyha kérdéseik vannak, akkor írjanak nyugodtan a gephaszcsapat@gmail.com-ra, mert vendégünk várja majd ezen kérdéseket, meg mi is fogunk egy csomót feltenni neki. Jó lesz.
5: Hát jövő héten vendégünk várható, kedves hallgatók, akivel többek közt ezzel is foglalkozunk. Laci azt a témát is feszegeti, hogy nyilván az AI térhódítása, mint ilyen, az nem 2023 elején kezdődött, amikor bemutattuk a ChatGPT-t első alkalommal, hanem itt már nagyon régóta folynak e fajta kutatások, tehát a 2010-es évektől akár. Nyilván azt ő sem tudja, és senki nem tudja, hogy miért akkor döntött az OpenAI úgy, hogy ezt most a publikum számára is elérhetővé teszi, és akkor hogy lehet az, hogy 3 év alatt rengeteg más AI létesült. Kérdés, ezek milyen gyorsan tűnnek majd el, vagy eltűnnek-e egyáltalán, vagy nyilván nem fogja mindenki túlélni, ez egyszerű piaci, meg energiafelhasználási kérdés, meg nagyon sok egyéb kérdés. Volt egy felfutási időszak, most meg már sokak szerint a tisztulási időszak következik. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen karriert futnak be majd akár az AI ügynökök, milyen új fejlesztések lesznek. Itt olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy fél éve mondtunk, az lehet, hogy fél éve már teljesen aktualitását vesztette. Laci, köszönjük szépen, hogy írtál nekünk. Zanzásítottuk azt, amit Laci írt, de azt gondolom, hogy azért a nagy része a lényegnek benne volt.
4: Egy mondat még Laci leveléhez, itt kitért arra is, hogy az úgynevezett ilyen visszabutítás, nem az AI-nál kezdődött. Ugye a mai okostelefonok már bőven alkalmasak lennek, például a GPS szempontjából arra, hogy akár centiméteres helyzetet meghatározzanak, csak egész egyszerűen nem teszik erre alkalmasra, hanem be van építve egy úgynevezett pontatlanság, hogy ne lehessen 3-5 méternél pontosabban meghatározni a helyszínt.
5: Pedig milyen jó lenne egy jó kis navigációs applikációnál, hogyan tudná segíteni a vak felhasználókat, hogyha centiméteres pontossággal tudná, hogy mikor kell balra fordulni. Hát majd az önvezető járművek. Most jól mentünk a jövőbe. Erik is írt nekünk egy jó kis meglehetősen kockulós témával. Fú, de régen foglalkoztam ilyen, pedig de szeretem. Erik azzal tölti az idejét, vagy idejének egy részét, hogy virtuális gépbe, VirtualBox szoftver segítségével régi Windows-okat installál. Hát egy időben is nagyon sokat játszogattam ezzel. A fő kérdése az, hogyha úgy írt, hogy tovább menne, de szerintem inkább visszább menne Windows NT vagy 9X verziókhoz, ott lehetséges-e a VirtualBox-ba ezeket telepíteni. Én annyit tudok neked mondani, Erik, hogy én Windows 98-at telepítettem VirtualBox-ba. Ha jól emlékszem, a VirtualBox-nál ki lehet választani, hogy milyen operációs rendszert szeretnél telepíteni, amikor virtuális gépet hozol létre, és akkor a VirtualBox egy annak megfelelő virtuális gépet emulál, például a Windows 98-nál SoundBlaster 16-os hangkártyával, amivel tulajdonképpen megszólalt a 4.2-es JAWS demo verziója, amikor én ezt a Windows 98-ra feltettem, ugye az emulált, de ott még 6.20-as is megy egyébként, az első kiadása és a demója. A rövid válasz az, hogy lehet. A VirtualBox-ban ez mindig működik, rá is be egy Queen 98-at telepíteni, a SoundBlaster 16-os hangkártya, nem is tudom milyen hardvereket tesz még oda, működött. Persze ilyen egy csatornás volt, tehát hogyha a JAWS képernyomosó beszélt a Windows 98 alatt, akkor más hangot nem jutott érvényre. Se egy jelzőhang, se egy semmi egyéb hang. De hát nyilván ez nem akkora nagy baj, hiszen lévén csak hobbiból csinálod ezt. Hát te is sokat játszottál ezzel, nem? Te nem is VirtualBox-ba első körben, de a VMware-t
4: csinálod jobban. Egyébként VirtualBox-ba olyan, hogy meg lehet ezt csinálni, mint ahogy nyilván Erik is VirtualBox-sal használja. Ezen az egy csatornás, vagy egyszerre egy hangot játszik, de ezen igazából egy külső USB-s hangkártyával lehet segíteni. Például, mert ugye a VMware-ben is eléggé hitványa az alapból emulált virtuális hangkártya.
5: De elég borzasztó.
4: Úgyhogy én ott konkrétan egy jó régi C-Media USB-s hangkártyát szoktam használni. Illetve, és pont pár hete is rám jött valami 5 perc, és akkor VMware-ben Win98-at támadt kedvem telepíteni. És a tanító gépházban is beszéltünk el a Sencor SRD 215-ös rádióról. Talán említettük.
5: Jó néhányszor.
6: Elég sokat említettük.
4: Ugye volt is egy ilyen rádiós adásunk, és ugye az a lényeg, hogy ez a rádió konkrétan USB-s hangkártyaként is működik. Még Windows 98 Second Edition alatt is. Tehát a Windows 98
5: második kérdése. És ez jobb minőségi hangot ad ugye a virtuális gép?
4: Az... Jobb, sokkal jobb. Tehát egyszerre több hangot is ide tud játszani a gép. Nincs abszolút késés sem, tehát még szinte kevesebbet késik, mint a virtuális gépnek a virtuális hangkártyája, úgymond. És a beszédben sincsen semmilyen megszakítás-vezérlés probléma, tehát nem harapja rá mondatok elejét, végét, egészen jól működik így USB-s hangkártyával, vagy Sencor rádióval.
5: Szóval Erik, sok sikert kívánunk a további kísérletezéshez.
4: Erik kérdezi még, hogy Windows 2000 alá esetleg mit tudunk ajánlani, mert ugye itt próbálta az Nvidia-t, és ugye itt van egy olyan jelenség, hogy az Explorer.exe, ugye a Windows 10 folyamatosan összeomlik Nvidia Windows 2000 párossal. Én is ugyanezzel a problémával találkoztam egyébként. Windows 2000-rel a 9-es JAWS működik, még a legutóbbi verzió, ami azzal működik. Magyarul is megjelent, hogy a 9-es JAWS, angolul sem érhető el frissebb JAWS, tehát angolból is a 9-es JAWS, ami még támogatott 2000 alatt is, úgyhogy ezt lehet érdemes kipróbálni.
5: Erik, köszönjük szépen a leveled.
4: Köszönjük.
5: Ginny is írt nekünk még, de az ő levele olyan témát érint, amivel a zene után foglalkozunk még egy kicsikét, meg még kisebb pár hírrel, meg mi egymással jó kis, ilyen május elsői adás, még visszajövünk azért a zene után egy kis beszélgetésre. Leveleket nagyon köszönjük, gephaszcsapatkukac@gmail.com. Ide jöttek, és ide is jöhetnek továbbra is. Ne rösteljenek nekünk írni.
6: Én pedig zenélni akarok. Jön az Inner Circle és a Games People Play.
1: Műsorunk e-mail címe gephaszcsapatkukac@gmail.com.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.hu.
2: Itt vagyunk önökkel május 1-én, ezért mindig itt a gépház. Itt az Oli is, meg mindig vartyog.
3: Énekelni próbál.
4: Nem vartyog, énekel. Méghozzá hihetetlen profi
3: két
4: módon.
3: Szólamban.
2: Két szólamban. Zoli egyből két szólamban tud énekelni.
4: Na de most valami más következik. Ne az én csodálatos képességemet elemezzük.
2: Ne. Elemezzük inkább a Messenger csodálatos képességeit.
4: Már meg azokat.
2: És még vannak. Mindig. Hát kérem szépen továbbra
4: Androidon
2: is.
4: Még nem jó.
2: Nem.
3: És ugye mi új PC-t bemutattuk meg.
2: Hogy Androidon a legrosszabb a helyzet, pillanatnyilag, persze ez is változhat, de ott nagyon sok Talkback felhasználó panaszkodik, hogy az beszélgetési előzmények listájában, tehát a legutóbbi beszélgetéseknél a szoftver nem olvassa fel az üzenetküldő nevét, csak egy borzasztóan hosszú, értelmezhetetlen kódsort, majd a legutóbbi üzenetet. Nyilván ki lehet nyitni, csak akkor meg kell nézni a beszélgetésen belül, hogy ki az, vagy ki volt, hogy kit nyitottunk ki. Ami persze egy kis véletlenszerű is, de ez mindenhogyan botrányos, felháborító. Most Gini azt írta
4: nekünk. Írt nekünk Gini,
2: igen.
4: Hogy frissítette a Samsungját egy A56 5G-t Android 15-ről 16-osra, és ez megoldotta a problémáját, gyönyörűen kírja neki a neveket. Na most akkor ezt rakjátok össze.
2: Bízom benne, hogy nem ez az egyetlen megoldás, mert azért viszonylag kevés telefon érhető el, még az Android 16. Tehát én inkább egy Facebook Messenger frissítésre számítok, és már nagyon-nagyon számítanék. Érdekes a dolog, mert hogy a Gini előre menekül, ő frissített, de például Rishi, akit Rishi. Is köszöntünk, igen.
4: Köszöntünk, igen. Szeretettel első.
2: Igen, ő olyan Ricsi, aki most írt nekünk elsőre, mert nekünk már írt nyilván sok Ricsi, szerencsére, mindegyiknek köszönjük, de ő most írt nekünk elsőre, köszönjük szépen, meg hogy hallgatsz minket.
3: Hallgatsz minket, igen.
2: Ő például más megoldást választott, kétségkívül sokkal-sokkal-sokkal mókolósabb, meg nyilván ez kíván egyfajta, hát mondjuk, hogy kockolós beállítottságot, következőt csinálta. Neki volt egy régebbi Messenger verziója, úgynevezett APK formátumban kimentve. Nagyon röviden most nem akarok belemenni, mert nagyon messzire vezetne, de akár nekünk is lehetőségünk van különböző programokkal kimenteni az egyes alkalmazásokat, például az App Extract Store-ral, az AirDroid-dal, ilyenkor megőrizhetjük, nyilván persze fontos, hogy milyen architektúrára mentettük, de nem biztos, hogy minden telefonon működni fog, amit egyszer kimentettünk, mert ez processzor függő, utasítás készlet függő is, mi egymás. Minden esetre kimentette magának egy Samsung Galaxy S24 készüléken.
4: Ultra.
2: Ultra?
4: Ultra.
3: Ultra, igen.
2: S24 Ultra, bocsánat.
4: Daisy.

0: Messenger szolgáltatásait. Miután ezt Ricsi beállította, neki most egy régebbi app verzió maradt, és azzal működik. Ezt is gratulálunk a tevékenységhez, és köszönjük, hogy elküldted nekünk. Ezzel is bőven lehet próbálkozni. Gond az ugye, hogy a Messenger ugye online szolgáltatás, tehát ahogy az majd frissül, frissülnek a távoli szerverek, meg frissülnek az elérési utak, van rá jókor a szansz, hogy lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva nem fog ez már működni. Persze legjobb az lenne, ha a hibát sokkal-sokkal hamarabb eltávolítanák. Tehát, igen, tehát nyilván lehet, hogy Ricsi arra bazírozik, hogy ezt az időszakot kibekkeli a még ilyen rossz a Messenger, és abban bízik, hogy mire majd már nem fog működni a régi verzió, addig az újat már megjavítják.
1: Tehát ez egy, jól, ez egy nem, nagyon... Nem kéne akár fél évet se, hanem
0: persze.
1: Jó esetben is csak egy hónapot, azért ez barom idegesítő.
0: Borzasztó. Mindenesetre Ricsi megoldása igazából működhet. Egy ideig biztosan.
2: Csak a Jimmy megoldása is működhet.
0: Hogyha van frissítés, sőt, az adott készülék.
2: Na igen.
0: És egyébként ez az időtállóbb megoldás, mint ugye hát előre menekül. Igen, az a szomorú, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. Tehát felháborító, hogy egy, és úgy látszik, hogy valóban visszaköszönnek ezek a dolgok.
2: És én nyilván nem értek a mobil alkalmazás programozás rejtelmeihez, azt azért laikusként hadd kérdezzem már meg, vagy félig laikusként, ha mi egyszer működött, azt miért kell eltolni?
0: Hát valószínűleg ez nem úgy nézett ki, hogy valaki fogja magát, és ne ezt most direkt eltolom.
2: Persze, csak ha viszont már az történik, hogy eltolta, nyilván nem direkt tolta el, akkor miért nem lehet egyet hátralépni, hogy akkor vissza
0: mert ez
2: is...
0: talán fel sem tűnik, tehát ezért kell minél többnek jeleznie, hogy van ez a hiba, mert nyilván nem a vakok az elsődleges szempont.
2: Persze.
0: Nyilván ez egy külső, egy látószemlélőnek ez fel se tűnik, hogy itt hiba van. Itt a képernyőolvasó és az app együttműködések között van valami, a kommunikációs interfész nem működik jól. Tehát egyszer arra is idő, hogy egyetem felfogják. Meg mert az egyébként is lassan reagál mindenre, mert monstrum cég, meg kisebb gondjuk is nagyobb bennél. Tehát sajnos ez egy zsákutca.
1: Nem is tudom, hol lehet őket elérni. Mármint a Metát, hogy így hol tudnál nekik írni, hogy ha-hó. Mert nyilván írhatsz az Estorba, a Pléjáruházba, az alkalmazás
0: mindenféleképpen.
1: De hogy közvetlen a Metának lehet-e írni?
0: Mondom, van ilyen súgó és visszajelzés menü pont a Messengerben.
1: Hát igen, esetleg ott igen. Hát ha figyelembe veszik egyetem.
0: Hát igen, ugye ez nagy kérdés, hogy előbb utóbb csak-csak, de hát kérdés, mennyit kell rá várni. De is beszélve arról, nem csak Androidon vannak változások.
2: Na ez az. A weboldalon is vannak problémák, megszűntek a címsorok, mondjuk nekem még megy a messenger.com,
0: nekem nyilván is megy.
2: Valameddig majd, de itt...
0: Igazából, hogy megy-e vagy sem, az olyan szempontból mindegy, hogy mind a Messenger oldalán, mind a Messages felületen, ugye eddig minden üzenet külön címsorba volt rakva, hát most már nem, nincsen címsor. Sokan azt mondják, hogy ehelyett úgynevezett cikkekbe rendezte a Meta az üzeneteket, és a Jaws-ban van is parancs arra, hogy az ember a webes navigáció közben a cikkek között lépdeljen. Én nem védelne nem találtam ilyen parancsot.
1: Nem is lehet hozzárendelni sem az Nvidia parancsok között ilyet. Mondjuk egy kinemosztott forró gombhoz.
0: Tehát Nvidia-nál én nem találtam cikk navigációs parancsot, ha valaki szemfülesebb, okosabb és ügyesebb nálam, akkor tessen vele megosztani. Jaws-nál az O betű, tehát webes navigációban az O és a Shift O az, ami a cikkek között lépked, és állítólag az új Messengeren így lehet üzenetek között lépkedni. Itt helyezném azért meg, hogy nem ez egyetlen egy módja, hiszen mikor Messengert bemutattuk, ott is csak egy alternatíva volt a címsorok közti lépkedés. Ugye az üzenetíró szerkesztőmezőben, ha ott vagyunk, akkor 5 Shift Tab lenyomása visz az üzenet listához, ahol föl is lenyillal, mind Jaws-nál, mind NVDA-nál tudunk üzenetek közt lépkedni. Tehát Isten igazából
2: mármint
0: működik.
2: Fókuszmódban.
0: Fókuszmódban így van. Tehát fókuszmódban ott vagyunk a mezőben, és akkor onnan 5 Shift Tabot nyomunk. De kétség kívül kényelmesebb volt címsorra, és úgy néz ki, hogy most ez Jaws-nál az O és a Shift O megoldja. NVDA-nál viszont hát ebben a pillanatban nem tudunk érvényes, tökéletes alternatívát. Ez megint csak egy elképesztően felháborító és szomorú dolog is egyben.
2: Reméljük lesz megoldás, vagy az, hogy az NVDA gyorsan frissül is erre. Hoznak valamit?
0: Inkább hozzák vissza a címsorokat.
2: Vagy igen, a címsorok visszajönnek.
0: Hát ezek a fejlemények, kedves hallgatók.
2: Messenger, jó, ugye?
0: Jó, ugye? Nem kezdjük el, hogy akkor most mire lehetne váltani, mert lehet, mire mindenki átvált, mert csinálják a Messengert. Vagy csak mi vagyunk túl bizakodóak.
1: Angol lett bizonyos mértékig. Például az, hogy kiküldte el az adott üzenetet a chatbe, azt angolul mondja el nekem az Nvidia legalábbis.
2: Hát jelenleg nem feltétlenül a jó irányba halad a Messenger. Reméljük, hogy ez majd változni fog.
0: Finoman fogalmazta. Jó irány. Képzeljétek el.
1: Reméljük, hogy jó irányba fog változni. Tehát nem lesz még rosszabb.
0: De az is lehet. Bőven lehet. Csak optimistán. A pohár már félig üres. Lesz még rosszabb is.
1: Ez Ez az
0: nem volt. Mondja az egész?
1: Igen.

0: geszti is, hogy vége? Lesz még rosszabb.
1: Lesz még rosszabb. Képzeljétek el, hát most ez jó vagy rossz, vagy nem tudom, de egy érdekes társadalmi fejlemény, hogy Dél-Koreában a mobil internet hozzáférés alapjoggá vált. Ezt hallottatok erről?
0: Alapjog. Ez,
1: állampolgári joggá vált.
2: Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak ingyen kell biztosítani.
1: Ez részint azt jelenti pontosan azt, amit mondasz. Persze azért nem ennyire fekete és fehér a dolog, tehát a képen sokkal árnyaltabb.
0: Nem korlátlan mobilnetet fognak ingyen adni.
1: De! Részint igen, úgy korlátlan, hogy korlátlanul hozzáférhetsz, csak éppen sokkal-sokkal lelassítottabb sebességgel, mint egyébként. Ez pont arra elegendő, hogy a kritikus infrastruktúrához hozzáférj, például egészségügyi szolgáltatásokhoz, vagy akár tudj szöveges alapon tájékozódni, akár híreket olvasni. Hát ezzel nyilván nem fogsz nagy felbontású HD cuccokat nézegetni, de nem is korlátozhatja a szolgáltató a hozzáférésedet, kvázi bizonyos mértékig gyakorlatilag ingyen van, és ha a szolgáltatás működik, akkor nap 24 órájában bárhol és bármikor, nyilván a bárhol az úgy értendő, hogy van térerő, tehát te ezt igénybe veheted.
2: És azt na jó, ne szórakozz velem, tehát azért beszéljük már ezt meg egy kicsit, mert kezd bennem felmenni a pumpa. Mondod ezt Dél-Koreában, az Unióban meg néhány évvel ezelőtt valami netsemlegesség néven azt is elvették, ami addig működött, mert lehetett ilyen, ha lejárt a net kereted, akkor belassított nettel még messenger hívást csinálni, meg üzeneteket olvasni, meg néhány szolgáltató engedélyezett bizonyos ezt-azt korlátlanul a telefonján, ami nyilván egy üzleti dolog volt.
1: Ezért nevezhetjük,
2: nevezhetjük a vásárlók kihasználásának. Bár nem értem, hogy miért van kihasználva egy vásárló, hogyha nézheti a tévét ingyen az adott szolgáltatás.
1: Mert nem az összes részeként tévét nézheti. Tehát itt gyakorlatilag terelve van arra, hogy egyfélét nézze, meg egyfélét olvasson.
2: Jó, itt sem nézhetsz HD-t, hozzáférhetsz valami lassú szarhoz, de nem nézhetsz HD-tartalmat. Akkor tessék, akkor ez is diszkrimináció.
1: Nem, mert az összes olyan hírportált, ami szöveges tartalmat kínál, azt nézheted. Tehát nem a véleményedet formálják. Tehát az, hogy te a Meta, pont a Meta csinálta ezt egyébként, mert nem Metának hívták, hogy a Metához hozzáférhettél valami weboldalon ingyen. Ez egy szolgáltatónál, de közben volt egy csomó másik közösségi oldal, amihez nem férhettél hozzá ilyen módon. Az gyakorlatilag teljes mértékben kihasználása a vásárlóknak.
2: Versenyelőnyt nyújtott a Metának. Oké.
1: Pontosan.
2: Én ezt elfogadom, de például azzal mi volt a baj, hogyha a Telekom hálózatán használhattad a Telekom TV-t, a Telenorén a MyTelenort, vagy mit tudom, hogy Telenor TV-t, a harmadikén meg a harmadik.
0: De ez vagy a többit meg nem? Tehát, hogyha a Telekom TV-on is, akkor nyilván ez ugyanúgy tisztességes, hogyha akkor a Telekom mosok is használhatják a MyTelenort is, meg az összes TV streaming.
2: Na jó, de akkor ez úgy lenne tisztességes, hogy én a Telekom számlámat befizethessem a MyTelenor alkalmazáson keresztül is.
0: Már teljesen más.
2: Miért?
0: Kategória.
2: Most lehet, hogy én vagyok a felháborítóan bunkó, de nem értem. Tehát, hogyha az egyik szolgáltatás kínálja a tévéjét a saját ügyfeleinek, a másik meg az ő saját tévét a saját ügyfeleinek, ezzel hol a gond? Miért kéne nekem a Telenor tévét nézni most Telekom hálózatból?
1: De most is kínálja, ez nem szűnt meg az EU-ban.
2: Nagyobb összegért.
1: Külön díja van, persze, mert fizess a tévéért, mert az egy szolgáltatás.
2: És ha eddig ingyen nyújtották, jó, nincs ingyen ebéd, tehát nyilván az adataiddal vagy valamivel kellett ezért fizetned, de ha eddig ingyen nyújtották,
1: tehát ez egy üzleti
2: most módon. Magyarázzátok már el nekem, hogy miért jobb fizetni.
1: Nem jobb fizetni, de egyszerűen itt nem a cég döntötte el. Önmagában az, hogy a Telekom saját TV-jéhez te hozzáférj, az nekem magában az, amit bajom sincsen, azzal volt nekem bajom, hogy a Telekom által egyébként nem nyújtott szolgáltatáshoz kivételezett diszkriminatív alapon hozzáférhettél, de csak egyhez, ingyen.
2: De nem diszkriminatív alapon, hát az ügyfelük vagyok, a Telenoros meg a Telenoroshoz fért hozzá, a Vodafonos meg a Vodafonoshoz.
1: Két külön dologról beszélünk, de most a TV-ről beszélsz, én meg a különböző szolgáltatók, külső szolgáltatók eléréséről beszélek.
2: Okay, ebben van igazságod, de most akkor, hogyha adnak egy fújja belemjön ki lassú netet, az jobb?
1: Jobb. Mert te választod ki, hogy mit kezdesz vele.
0: Pontosan, tehát ha most...
2: De nem én választom ki, hogy mit kezdek vele, mert lassú.
0: De lassú, de attól még kiválod. Igen, tehát pont tehát
2: az... Csak egy bizonyos mértékig tudok vele kezdeni valamit.
1: Akkor hát fordítsuk meg, hogyha van egy dél-koreai hírportál, ami nem jó böngészni ezzel a kis lassú mobilnettel, mert lassú, akkor a hírportál dönthet úgy, hogy létesít egy olyan weboldalt a dél-koreai felhasználók részére, ami gyorsan beindul, gyorsan bejön, csökkenhet adatforgalommal, pont azért, hogy hozzáférhessenek. És ezt bármelyik hírportál megteheti. Tehát a szolgáltatásokhoz egyenlő úton módon férsz hozzá.
0: Pontosan, a videóból is lehet SD felbontások nézni, még lehet, hogy ezzel a lassú nettel is talán nézhető. Ha nem is teljesen simán, kicsit többet kell várni, mire betölt, de talán nézhető.
1: Tehát érted, mit mondok, hogy a hírportál
2: azt akarja, csak hogy ilyen... férj hozzá? Oké, csak ilyen alapon akkor lehetne mondani azt, hogy miért Magyarországon meg dönthet úgy akkor az összes tévécsatorna, hogy ingyenessé teszi a műsorát, és akkor lehet nézni pénz nélkül. Hát nyilván nem fog ilyen döntést hozni. Most, hogy melyik hírportál csinál azért egy külön, könnyen betölthető oldalt, hogy ezzel a lassú nettel is nézhető legyen, tehát itt meg a szolgáltatók felé fogalmazunk meg egy olyan elvárást, amit ők nem biztos, hogy akarnak. De örüljünk, van ingyen lassú net.
1: Egyébként 0,4 megabit per szekundumos sebességű.
0: Hát ez már egy jó kis belépő ADSL csomag sebessége volt nálunk 2000.
1: Tehát például a hanghívásokat különböző kommunikációs szoftvereken, és az összesen, tehát nem kiemelten egyen, hanem az összesen, ami elérhető, hanghívásokat bonyolíthatsz rajta.
2: Tehát akkor ez egy 256 kilobites net?
1: Nem, inkább majdnem 512-es, mert ugye 0,4 megabit per szekundum.
2: Hát azon nem fogtok el jatubézni. Nagyon.
1: A Jatubinak is van ám több felbontása, van még SD felbontás, vannak ezek a flashes cuccok, tehát még az se kizárt. De ez nem is ezért hoztál létre, hogy te vígan videózgass, hanem hogyha szorult helyzetbe kerülsz.
2: Nyilván tudjál mentőt hívni neten, értem én.
1: Igen, meg egyszerűen most az, hogy ez jó-e, nem jó, erről lehet beszélgetni, de annál mindenképpen jobb szerintem, hogy kiválasztottak volna egy hírportált, ami ingyen érhető, és az összes többi meg...
2: Azzal egyet értek, tehát nem azt szeretném, hogy valaki csak, nem tudom, indexet olvasson is semmi mást, és azt ingyen tehesse meg. Nem erről van szó, csak nekem egy picit az volt diszonáns, hogy Dél-Koreában bevezetnek egy ingyenes netet, ami alapjog. Az EU-ban meg azt is kivezettük, amit próbáltak üzleti alapon csinálni, jól vagy rosszul, inkább rosszul, de azért nekem például pont tetszett a korlátlan TV-gó, és elvették. Azért én picit hadd legyek már ezért dühös.
1: Egész nyugodtan. Egyébként ez se újdonság, nem az, hogy te dühös vagy, mondjuk az se, de ha innen indulunk ki, nagyon sokáig volt például a Telekomnak is olyan adatcsomagja, hát nem mostanában, de hogyha az adatkorlátot elforgalmaztad, legyen az csak el egy 40 megás, mert volt 100 megás csomag is, emlékszem, akkor nem korlátozták, hanem bizonyos nagyon kis sebességű úton-módon, nagyon kis sebességű, de használható maradt.
2: Belassították.
1: Még használtuk is ezt.
0: Bizony.
2: Igen, de ezt is a net sebesség elvén vették el, nem? Végképp.
1: Nem vették el, ez üzleti döntés volt. Szerintem most is vannak olyan csomagok, nagyon körülnéznénk, ahol akkor volt ugye két dolog, volt vagy túlforgalmazási díj, sőt most három dolog.
2: Semlegesség, elnézést.
1: Túlforgalmazási díj volt, lekapcsolás, és ez a nagyon csökkentett kis minimális, éppen hogy csak csöpög a net típusú.
0: Az annyira csökkentett volt, hogy 32 kilobites sebességű.
1: Azért az kicsit más a 400 kilobites, meg a 32 más. Kilobites.
0: És emlékszem arra, hogy azon a 32 kilobites internettel, szimbiános telefonon, mobil internettel, azon még Skype hívásoztam, és működött.
2: Bizony, még Telenor hálózaton belassított nettel is Skype-oltam hívásban, csoportos hívásban, aha, vigyázzál, és egy kicsit néha lemaradtam, elkéstem, de működött.
1: És emlékszünk-e arra, hogy például ez a Skype-olás, meg egyéb hívás egy időben nemhogy belassított, de éppen megvásárolt mobileten keresztül sem volt elérhető.
0: Pontosan, és ezt azt hiszem pont a Telekom vezette egyszer be a dominókártyásoknál.
1: Sőt, a Vodafone-nál is volt, Telenor-nál talán annyira nem, hogy mindenki azt mondta, hogy ott nem, de a Telekomnál és Vodafone-nál biztos, hogy volt, hogy ők azt mondták, hogy már pedig, ha te itt telefonálgatni akarsz, arra használd a mi mobilhálózatunkat, és ne az internetet.
2: És ezt? Nyilván kemény összegekért, és ezt megtehették. Na ez a másik disznóság, igen.
1: Semlege. Ezt viszont amiatt vezették ki, ha már így akkor megint elhúzunk. Mert ez sem
2: nem akartam. Szidni akartam én őket.
1: Én se, Csak mondom, hogy két oldal van az éremnek.
2: Persze, nem akartam én az EU-t szidni, sőt, semmit, csak sajnálom a Telekom TV gómat, amivel én utcán tudtam meccset nézni.
1: Világos.
2: Úgyhogy nem fogyott a netem. Azért azt úgy szerettem.
1: Tényleg nem rossz.
2: Nyilván most már van Nemzeti Sportrádió, ami lényegesen kevesebb netet fogyaszt, és itt is lehet sportot fogyasztani, hogy maradjak ennél a szónál.
0: Főleg, hogyha Debrecen hallgatod, akkor aztán tényleg kevés internetet fogyaszt.
2: Így van, akkor ingyenes, bizony.
1: Tehát volt ilyen disznóság is, hogy nem lehetett az általad megvásárolt mobilnetet VoIP hívásokra fordítani.
0: Bizony.
1: Mert akkor elkezdett akadozni, meg szakadozni, meg ledobott, meg minden, és akkor ezt aztán megszüntetik, mondták, hogy ez nem kóser.
0: Valami kellő megoldás.
2: Egyetértek, tehát én a szolgáltatókat nagyon megreguláznám, csak az általam említett ezt pont kedvezménynek tartottam az ügyfelek felé, és ezt el kellett venni.
0: De erre is volt valami kellő megoldásunk annó. Az egyik ilyen kommunikációs szoftverben a Specs, vagy Speaks hangkodeket használva valahogy működött ez a...
1: Hát működött, de csak ott. Tehát egy Skype, meg egy Viber, azok,
0: igen,
1: nem,
0: azok már nem mentek. Érdekes dolgok voltak itt.
1: Voltak itt, vannak itt nagy disznóságok. Mindig persze haszonszerzés, meg az üzlet, de hát ez sosem volt másképp.
0: Viszont most talán egy pozitív fejlemény is lesz a Win11 kapcsán.
1: No.
0: Ugye úgy hírlik, ma az Insider előzetes kiadásokban van is ennek nyoma ennek a fejlesztésnek, szóval úgy tűnik, hogy Microsoft által meghallgatásra került a felhasználók azon kérése, hogy elhalaszthatóvá, sőt kikapcsolhatóvá fog válni a Windows-ok automatikus frissítése majd valamikor a jövőben.
1: Utoljára Windows 7-nél volt felhasználók számára legkönnyebben megvalósítható.
2: Dönteni hagyják a felhasználót valamiben?
0: Nagyon úgy tűnik, igen.
2: Ez hogy lehet?
0: Hát igen, ez jó kérdés, hogy hogy lehet, hogy ott most felhasználói nyomás, azt nem gondolnám, hogy a felhasználók két szív szeméért történt ez. Azért az is tény, itt az utóbbi időben elég durvás hibák kerültek be egyes Win11 havi frissítő csomagokba. Olyan hibák is, amik egyes gépeken kék halálokat vagy egyéb instabilitást okoztak. Úgyhogy azért kérdés, hogy ez mikor kerül bevezetésre. Hát azért jó lenne, hogyha azért a Windows frissítései ettől függetlenül stabilabbá válnának. De minden esetre talán az ősszel megjelenő Win11 frissítésbe már számíthatunk erre. Talán, bár nem került kitűzése konkrét céldátum. Hát kíváncsi leszek.
2: De nyilván, hogyha kikapcsolod a frissítéseket, akkor az jár némi kockázattal, nem?
0: Hát igen, biztonsági kockázattal nyilván jár, hisz ezek a frissítések azért sokszor több tucat biztonsági részt foltoznak be. Bár azért azt gondolom, hogy alap tényleg konzumer felhasználóként nem használunk mondjuk távoli asztalt, meg semmilyen egyéb Microsoft-os távolérés biztosító.
2: Én közeli széket használ.
0: Nem használunk fájlis nyomtató megosztást, akkor ez alapvetően kisebb a kockázat, hogy most pont a mi gépünket támadják meg, de tény, hogy azért jár némi kockázattal lesz, hogyha elhalasztjuk, vagy teljesen kikapcsoljuk a frissítéseket.
1: Igen, az ellenérvelők mindig ezt mondják, hogy ha ezt kikapcsoljuk, akkor megszaporodnak a vírusokra sérülékeny gépek. Én emlékszem még az XP-s korszakban, hogy az ember már úgy dugott be egy pendrive-ot, hogy nem tudta, hogy vajon mire kihúzza, nem lesz a gépje már full vírusos. Tehát azért ezt sikerült leküzdeni Windows hát 8-10 alatt, tehát ott azért a beépített Defender, és nyilván ez nem csoda szeresse, tehát mindent meg lehet fertőzni. De tényleg az egy időszak volt, amikor a 2000-es évek közepén felmegy az XP, és Blaster vírus, minden ilyen 20 percet alatt be tudott kapni egy vírust az XP, főleg, hát ha nem router mögül mentél rá, hanem közvetlenül a netre, tehát akkor nagyon hamar jött valami.
0: Az biztos, hogy én is egyszerűen Zonfisker vírus kaptam.
2: Hogy sima mondtad, micsoda?
0: Zonfisker, ez volt a neve, Robi is kapott egyébként.
1: Féreg, ez egy féreg volt, igen, és nekem is megfertőzte a gépem. A rohadék.
0: Ez nagyon durva dolgokat művelt egyébként, tehát konkrétan deaktiválta a Node32 vírusítót használtam, akkor annak a vírusvédelmét teljesen tönkretetett, tehát nem is tudtad visszakapcsolni. Spybottal is próbáltam kiírtani, azzal sem sikerült, és elárasztották mindenféle kéretlen reklámok az összes létező böngészőt, Internet Explorer-t, Firefox-ot, és hát mindenféle további vírusok kerültek föl a gépre, úgyhogy annak bizony Windows újraterepítés lett a következménye. Ugye XP-vel még az is volt a baj, hogy ott az automatikusra játszást nem lehetett kikapcsolni egyszerűen csak a regisztriből, tehát ha tényleg bedugtál egy pendrive-ot, amin volt autorun file, gyakorlatilag még automatikusan itt egy programot, akkor az tényleg le is futott. Tehát nagyon egyszerűen lehetett XP-s gépekre sima pendrive-val vírust tenni.
1: hemzsegett az XP-a vírusoktól. Tehát borzasztó könnyű volt megfertőzni.
0: És sulis pendrive-okon, tehát nyilván tanároknak is már akkor, ha elektronikusan adtam be, hogy egy dolgozatot, akkor az pendrive-on, vagy külső vonalon történt legtöbbször. Azért akkor még ritka volt a wifi hozzáférés, főleg diákoknak. És simán elég volt, mondjuk a menügomb megnyitás helyett véletlen Enter-t nyomtam a pendrive-ra, és már is megtörtént a baj.
1: Régi szép idők, mi?
0: Nosztalgia, igen.
1: Kedves hallgatók, lehet, hogy mi ezzel az árszóval megyünk ma el. Ne kapjanak combficker fertőzést.
2: De kapjanak mobil internetet ingyen.
1: Igen, azt én is
2: azért
1: szeretnék.
2: Azért ezt mindenki kapjon, mert alapjog.
1: Érdekes. Az első ország, a társadalmi alapjog az internet. Tök fura.
0: Érdekes.
2: Hát jó, hát nekünk meg van országlicencünk.
1: Így van, reméljük, hogy lesz is. Nagyon bízunk benne, és nem csak országlicencünk van, hanem vendégünk is lesz. Jövő héten.
2: Bizony, mégpedig jogász személyében, és beszélgetünk majd a mesterséges intelligenciáról és az ahhoz kapcsolódó jogsértésekről, szabályozásokról, mindenféle dolgokról, és ezzel kapcsolatban írhatnak, s írjanak nekünk. Jogos lehetőségük van arra, hogy írjanak a gephaszcsapatkukac@gmail.com címre, az pedig kötelességük, hogy itt legyenek velünk jövő héten.
1: Kötelességük? Hát ha Zoli mondja.
2: Joguk s kötelességük.
1: Nekem is eszembe jutott.
0: És mi lesz a jog következménye, hogyha ezt a hallgatók nem tartják be?
2: A szankcionálás még folyamatban van, ennek a szabályozása kidolgozás alatt van, de kemény büntetésre számíthat, aki nem lesz velünk jövő héten.
0: Tényleg a hallgatóinkat bünteted ennyire? Kegyetlen vagy? Hát...
2: hát mi itt leszünk, tehát önök is tegyenek így, és akkor nem lesz bünti. Addig is kellemes hétvégét és kellemes hetet kívánunk.
1: Sőt, kellemes hosszú hétvégét kívánunk így május elején.
2: Az bizony.
1: Ki, pihengessenek, talán az idő is jó lesz. Bízunk benne, hogy kellemes elfoglaltságaik lesznek. És most én azt mondom, hogy búcsúzik önöktől az az ember, aki itt mindenféle szankciókat helyez kilátásba, hogyha jövő héten nem lesznek velünk, de majd mi jól megverjük. Bojtor Zoltán.
2: Búcsúzik önöktől az az ember, aki tudomásom szerint Magyarországon a legtöbb virtuális gépet telepítette fel, Szakács Máté!
0: És búcsúzik önöktől az ember is, aki ma is kiválóan olvasta fel hallgatók leveleit.
2: Imád leveleket olvasni. Mi is szeretném.
0: Rauk Robert.
1: Nagyon köszönöm, nagyon tetszett nekem ez a jellemzés, de elég lett volna annyi is, hogy ma is kiváló.
2: Mi az, hogy ma is kiváló? Szóval, jobb, ha mi megyünk, kedves hallgatók, szokták mondani, hogy az öndicséret van olyan fontos, hogy ezt nem bízhatjuk másra. Robi ezzel élt most. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápá, viszontalása, szevasztok.
0: Szevasztok. Hétvégét,
1: sziasztok.
0: Szevasztok.
3: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: Hobbirádió.
5: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Mellétei Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsönkondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
6: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
5: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
7: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Kedő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottam.
11: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót.
13: A szem a látás szerve, amely a fény érzékelésére szolgál. A szem a legfontosabb érzékszerv, a legtöbbet használjuk, felépítését és működését tekintve pedig valóságos mestermunka. Panaszai mögött sokszor komoly problémák húzódhatnak, az intőjelekre ezért nem árt odafigyelni. Gyakori szembetegség a fénytörési hiba. A jól működő szemtől eltérően gyakori eset, hogy a szemtengelye a normálisnál hosszabb vagy rövidebb.
14: Amikor a fénycsugarak a szemünkbe beérkeznek, akkor a szemlencse itt befókuszálja erre a pontra a fénycsugarakat, ilyenkor élesen látunk. A rövidlátók esetében ez a szemgolyónak ez a hossztengelye, ez nagyobb, megnyúlik, és ezáltal ez a fókuszpont elé kerül. A másik esetben, amikor valaki távollátó, vagy sok esetben a kisgyereknél kell ilyen úgynevezett pluszos szemüveget hordani, ott pedig ez a hossztengely nem nyúltabb, hanem rövidebb. Tehát ilyenkor ez a bizonyos fókuszpont virtuálisan a szem mögé kerül, tehát ilyenkor ilyen pluszos szemüveglencsét kell alkalmazni.
13: A fénytörési hibákat a szemüveg alkalmazása mellett sebészeti beavatkozással is javítják. Lézerrel vagy hagyományos módon egészen apró bemetszést végeznek a szaruhártyán. Ezáltal annak görbületi sugara és dioptria értéke megfelelően megváltoztatható.
14: Vannak kritériumok, hogy kinél lehet ezt a műtétet elvégezni. Az, hogy kinek milyen korábbi szembetegsége volt, milyen az úgynevezett szaruhártya vastagsága, ez abszolút eldönti, hogy nála alkalmazható ez a műtét. Ilyenkor úgynevezett ilyen kockázatelemzést csinálnak az ott levő szemorvosok, hogy az adott páciens esetében körülbelül hány százalékra prognosztizálható a látásjavulás.
13: Soha nem lehetünk elég óvatosak, ha a legsebezhetőbb érzékszervünkről van szó. A szembe kerülő genykeltő anyagok például kötőhártyagyulladást okozhatnak.
14: Kötőhártyagyulladásnak ugye alaptípusai, ha bakteriális vagy vírusos gyulladás, itt természetesen gyógyszerrel ezeket lehet javítani. Különösen ilyen szezonális kötőhártyagyulladás, ez amikor a pollenek mennyisége megnövekszik a levegőbe, például a parlagfű esetében, és ezek rátapadnak a kötőhártyánkra, szempillánkra, és ott egy ilyen allergiás reakciót indítanak el, úgynevezett ilyen hisztamin nevű anyag szabadul fel a sejtekből, ami viszketést okoz, és akkor az egy ilyen kis gyulladást vált ki. Ezt is lehet szemcsöppel remekül gyógyítani.
13: A herpesz és a nem megfelelően alkalmazott gyógymód is gondot okozhat.
14: Valakinek például egy bakteriális gyulladása van, kap rá szemcsöppet, nem tartja be az orvos utasítás, így tovább csöpögteti a szemcsöppet, méghozzá olyan szemcsöppet, amiben úgymond szteroid tartalmú, és a szteroid tartalmú gyógyszer egy idő után szemnyomás emelkedést is tud okozni. Van olyan eset, amikor herpeszes szaruhártya elváltozás. A herpesz nagyon egyrészt fájdalmas, mint a vírusfertőzés nehezebben gyógyítható.
13: A szürke és a zöld hályog már súlyos szembetegség. A vakság okai között a glaukóma, azaz a zöld hályog az egyik leggyakoribb betegség. 40 életév felett a népesség 1,5%-a szenved ebben a mindkét szemet érintő kórban.
14: A szemnek a belnyomása, a belső nyomása magasabb a kelleténél. Ez sok esetben észre sem veszi a paciens. Olyan tünetekben megnyilvánulhat, hogy ég a szeme, fáj a feje, esetleg dioptria változás van. Rutinszerűen szerint szemorvosok meg szoktuk mérni 40 éves kor fölött ezt a szemnyomást. Manapság a nagyon modern gyógyszerek vannak erre, hogy megelőzhető legyen egy komolyabb látáskárosodás.
13: Nevével ellentétben a zöld hályog nem valamiféle hályog, amit műtéttel le lehet venni. Kialakulásában a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más betegségek is szerepet játszanak. A szem a szervezet egyik legsebezhetőbb alkotóeleme. Éppen ezért a legkisebb nyugtalanító jel miatt is keressük fel a szemorvost.
3: Műsorajánló.
15: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
11: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
16: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
11: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Szombaton alakul meg az új országgyűlés. A gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívásra reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra,

0: hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
4: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Pajor Klárinak a névjegyét kezembe fogva azt láttam, hogy ő lovag. Milyen lovag vagy te?
1: A kultúra lovagja, illetve a kultúra lovagrendnek vagyok most már 15 éve a tagja.
0: Úgy tudom, hogy nemrég volt egy találkozótok, pontosan ebből az alkalomból, hogy már 15 éve működik ez a lovagrend.
1: 15 évvel ezelőtt pont ugyanúgy Turkevén hoztuk létre a kultúra lovagjai a lovagrendet, hogy ne csak az legyen, hogy valakit egy az addig végzett munkájáért elismernek egy lovaggá avatása, hanem utána lovagoknak legyen találkozóhelyük, közös programjuk, és 15 évvel ezelőtt Turkevén határoztuk el, hogy akkor a lovagok egy lovagrendet alapítanak. Nem automatikusan, tehát aki lovaggá avatnak, az nem lesz automatikusan a lovagrend tagja. A lovagrendben külön kell kérni a felvételt, de oda csak azok kérhetik a felvételüket, akik már lovaggá lettek ütve.
0: Hogyan válik valaki lovaggá? Mit kell tennie ahhoz, hogy megkapja ezt az elismerő címet?
1: Ez az elismerés, ez azért is mindenkinek, aki már megkapta a lovagi elismerést, nagyszerű dolog, mert nem fölülről jövő kiválasztott személyek kapják, hanem egy alulról jövő kezdeményezés. Az illetőnek a közössége terjeszti fel. Ezt a felterjesztést minden évben szeptember 1-én megtenni. Utána van egy kuratórium, akik eldöntik, hogy a beadott és a feltüntetett lovagi tettek alapján ki az, aki érdemes lesz arra, hogy lovaggá avassák.
0: És milyen lovagi tetteket kell végrehajtani? A lovag nekem azt jelenti, hogy a középkorban a nemesek harcoltak azért, hogy elnyerjék a kedvesüket. De azért gondolom, hogy itt nem kopjáról és lovaglásról szól a történet.
1: Arról, hogy olyan lovagias tettek, ami nem a munkájához tartozik az illetőnek, hanem plusz munka, tehát tényleg egy önkéntesség elismerése a kultúra bármelyik ágában, tehát az lehet ének, írás, művészet, bármi, ami a kultúra területén van, hát azért is ugye neve kultúra lovagja. Az adott közösség tudja azt, hogy ki az, aki a saját közösségéből olyan, aki többet tesz, jobban megérdemli, mint a többiek, és azokat lehet így fölterjeszteni.
0: Szombathelyről, Vas megyében. Te vagy az egyetlen kultúra lovagja, vagy vannak mások is?
1: Kultúra lovaggá az elmúlt időszak óta, tehát 1998 óta van ez az elismerés, 25 vasmegyei lovagot avattak, ebből sajnos már 4-en nem élnek, tehát 21-en vagyunk, de a 21-ből a lovagrendnek jelenleg csak 10 tagja van.
0: Klári, meséljél még erről a találkozóról.
1: Pénteken érkeztünk Turkevére elég viszonylagságos út után, tekintettel arra, hogy pont akkor indultunk Szombathelyről, amikor indult a csíksomlyói vonat is. Köszegről késett, és bevárta, aztán itt Budapestre érve kellett várnunk, mert azt a vonatot, amit kinéztünk, amivel tudtunk volna Turkevére menni tovább, azt lekéstük. Tehát azért így is megérkeztünk Mezőtúrra, Mezőtúrról pedig busszal Turkevére, mert hiába város Turkeve, annak idején a vonatot megszüntették. Este, amikor odaértünk, akkor regisztráció, az ottani vezető fogadott bennünket nagy lelkesedéssel, elfoglaltuk a szállást, vacsorát követően ismerkedési est. Ezt nem úgy kell érteni, hogy teljesen olyan, mint a didegének, hanem hogy mégis kint vel, mi történt az elmúlt időszakban. Aki még nem volt, az akkor jobban többet, aki már volt többször, és a többiek jobban ismerte, az nyilván, hogy kevesebbet mondott magáról. A Gyumándrődi Tűzmadár együttes adott egy nagyon jó műsort, utána pedig hát még tovább folytatódtak a beszélgetések. Szombaton délelőtt pedig lovaskocsikázással volt városnézés. Ez a lovaskocsikázás, ez mindenkinek nagyon tetszett. Amikor 5 évvel ezelőtt voltunk, akkor is nagyon tetszett mindenkinek, most is ugyanúgy. Először elmentünk megkoszorúzni egy 50 évvel ezelőtt meghalt helyismert személynek a emléktábláját. Utána elmentünk Balogh Jánosnak az emlékoszlopát. Néztük meg még egy-két helyet. Ilyen lovaskocsival úgy megálltunk, amit az ottani lovagtársunk, dr. Szabó Zoltán bemutatott, és elmondta, hogy mi micsoda. Délben visszamentünk ebédelni, nagyon finom ebéd várt bennünket. Délután volt egy kis szabad program, és Turkevének van nagyon jó fürdője. Többen a fürdőzést választották. Hárman a kuncsorbai lovaktársunknak az invitálására elmentünk Kuncsorbára. Ott először a templomba délután egy katolikus misén vettünk részt. Az ottani káplánnak bemutatott bennünket, és ez úgy örült, hogy mégis egy kicsit többen vagyunk a templomba, mint ami egyébként ott szokás. És utána szétnéztünk a faluba. 1600 lelkes település, nagyon nagy tisztaság, tele virággal. Szóval tényleg egy szép kis település, és kiderült, hogy nem véletlen, mert a lovaktársunk volt ott a polgármester nagyon sokáig, az ő keze nyomát dicséri ott jóformán minden Kuncsorban. Utána visszamentünk Turkevére, vacsora után akkor tartottunk még egy kis ünnepséget. Az ottani szervezők készítettek egy nagy tortát, amire rá volt írva, hogy 15 éves a kultúra lovagrend. Utána még a lovagrendnek a feladatait beszéltük meg, hogy milyen feladatok, hogyan legyenek az elkövetkezendő évekbe, változtassunk-e az eddig megszokott dolgokon, feladatokon, vagy ne. Minden évben 36 főt avatnak lovaggá. Volt, aki azt mondta, hogy hát csökkentsük ezt a létszámot, de volt, aki hát nem, mert így is mindig általában 200 pályázók közül kell ezt a 36-ot kiválasztani, ami nem olyan egyszerű. És mondtuk, hogy akkor maradjon a 36, inkább a lovagrendi dolgokat, azokat tettünk egy kis szigorításokat, hogy kik lehetnek a lovagrend tagjai, mennyire legyenek aktívak. Az egyik lovagtársunk, Kovács Vágás polgármestere, fölajánlotta, hogy jövő évben önnála legyen a lovagi találkozó.
0: Én úgy tudom, hogy kultúra lovagjai nem csak Magyarországon vannak. Itt most csak a magyarországiak találkoztak, vagy netalentán itt voltak a világ minden tájáról. Egyszer hallottam tőled, hogy micsoda különleges és érdekes emberek is tagjai ennek a lovagrendnek.
1: Igen, voltak itt Svédországból, Finnországból, Kárpátalja szinte minden országából, Németországból, tehát a világ minden részéből, ők is a magyar kultúra lovagjai, ők úgy, hogy a ottani közösségbe a magyar kultúrát terjesztik, nem hagyják, hogy az ottani magyarok elfeledkezzenek az őshazájukról, és ezért tesznek ott sok mindent, és ezért kapták meg annó a kultúra elismerést, és ők tagja is lettek a lovagrendnek, és mindig szorgalmasan jönnek, most is elég sokat beszélgettünk velük.
0: Szombathelyen, Vas megyébe. Mit tehet a kultúráért Pajor Klára, a kultúra lovagja?
1: Hát ugye én elég sok mindent csinálok. Amiért én megkaptam annak idején a lovagi elismerést, az a képeslapgyűjtéssel kapcsolatos hobbimból, tehát a képeslapgyűjtőtársak terjesztettek föl engem erre az elismerésre. Most is lesz 30 éves jubileumunk a Képeslapgyűjtő Egyesületnek. Július 12-13-14-ére szervezem ezt a jubileumi kiállítást és gyűjtőtalálkozót. Dr. Peter Csák Tivadar egyetemi tanár, az MTA doktora fog előadást tartani. Honismeret a képeslapokon címmel. Kiállítási anyagok is nagyon változatosak lesznek, mert már a kiállítási anyagok is jelentős részben itt vannak. Mindenféle témában lesz a kiállítás 60 négyzetméteres területen, ami annyit jelent, hogy közel 5000 képeslapot láthat majd a közönség, ha oda bejön és megnézi, és a könyvtárosokkal úgy egyeztünk meg, hogy a karneval idejére is nyitva lesz, tehát ha akik jönnek ide, érdeklődők az ország másik részéből, nem csak a találkozó idején, hanem a karneval alatt is meg tudják tekinteni ezeket az értékes kiállítási anyagokat. Sokszor a vendégkönyvben azt írják, vagy írták eddig is, hogy egy-egy ilyen kiállítás többet ér, mint egy történelemkönyv.
2: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Nem gyurmázom a testem, a bicepszem lazab.

kivízni az ágyból. Na ez a csúcs nekem, és semmi torna reggel, ha szól a vekkerem, órákig a kádban, közben halk zenek.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi

0: érettségi vizsgaidőszakat, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Érint. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
1: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
0: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is...
9: US Fever Show.
10: Tengermély tiszteletem mindenkinek, hölgyeim és uraim, mint tudják, a legendák velünk élnek, és ebben a két óra hosszában minden héten felelevenítünk nagyon-nagyon sokat egy-egy évből, nevezetesen az amerikai kislemezlista örök legendáit hallgatjuk. Kellemes szép napot mindenkinek, Szomer Gábor kalauzolja önöket a mai napon 2006 legsikeresebb amerikai listavezetői között. 24 fantasztikus dalt fogunk meghallgatni, már is belevágunk a közepében, hiszen hallgatunk egy fantasztikus énekesnőt, aki nem is olyan rég 2010-ben jelentkezett Bionic címmel egy vadonatúj albummal. Mi viszont most 2006-os dupla sikerét hallgatjuk Christina Aguilera-nak. Először hallgatjuk a júniusi listavezetőt, az Ain't No Other Man-t, 2006 novemberében pedig egy lírai dal Christina Aguilera-tól, a Hurt nem sokára, itt a US Fever Show-ban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ez itt a Legendák órája, vagyis a US Fever Show a mai napon 2006 legsikeresebb dalaival, és mindjárt hallgatunk majd egy Grammy-díjas két főből álló amerikai együttest, méghozzá a két tag, az énekes rapper CeeLo Green, polgári nevén Thomas Calloway, illetve a hangszeres DJ Danger Mouse, aki bizony Brian Burton egyébként. Első albumok a Saint Elsewhere 2006-ban jelent meg, amelyről a Crazy című dal lett világsikerű, második lemezük pedig 2008-ban látott napvilágot, The Odd Couple címmel, és a már említett örök klasszikus Gnarls Barkley dal 2006 júniusából, mindjárt jön tehát a Crazy, előtte azonban Akon és Eminem közöse a Smack That 2006 novemberének amerikai legjobbjaként, már is itt a Legendák órája.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Nem ritka eset az a zene történetben, hogy két nagy énekes összeházasodik, és ráadásul utána közös dalt is készítenek, és ráadásul ezt nem is egyszer teszik meg. Így van ezzel Beyoncé és Jay-Z is, mindjárt az ő egyik közösüket hallgatjuk 2006. augusztusából. Előtte azonban érdemes szerintem tudni Beyoncé-ról, hogy egyébként 1981. szeptember 4-én született Houstonban, 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, dalszerző, zenei producer és színésznő. 2006-ban jelent meg egyébként második szólólemeze The B-Day címmel, és erről hallgatjuk tehát az akkor már férjével közös Deja Vu-t 2006. augusztusi legjobbként, utána pedig az igencsak kimondhatatlan nevű, de nagyon szép Irreplaceable érkezik 2006. novemberének legjobbjaként, nem sokára majd itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
2: Jó szórakozást.
1: Jó szórakozást.
3: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Ez itt még mindig a legendák órája, ahol a mai napon 2006 amerikai listavezetőiből válogatunk, és azt kell, hogy mondjuk a következő előadónkra, hogy talán, hogyha nem is lenne az az igazán felismerhető, különleges hangja az úriembernek, talán nem is lenne annyira élvezetes zenéje. James Blunt egyébként eredeti nevén James Hiller Blunt, brit énekes zenész, illetve dalszerző. Gyermekkorában több hangszeren tanult játszani, azonban egyetemi tanulmányai után családi hátterének köszönhető a katonai pályát választotta. A brit hadseregnél szolgált 2002-ig, ahol egészen a 106-os irányfokozatig jutott. Röviddel leszerelése előtt kezdte el építeni zenei karrierjét. Első albuma 2004-ben jelent meg Back to Bedlam címmel, a lemezen hallható Your Beautiful című számával vált világszerte ismerté. A dal többek között 2 brit zenei és 7 Ivor Novello díjat nyert el, valamint 5 Grammy jelölést is kapott. Második albumát az At the Last Souls cím 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze a 1983, 2007 októberében a földkerekség első helyezett dala lett, maga mögé utasítva ezzel a You Are Beautiful-t, amely csak a második helyre jutott a United World Charton. Hallgatjuk tehát James Blunt-dalát, amivel megismerte az egész világ 2006 márciusának legjobbja és egyben egyébként a You Are Beautiful, utána pedig németországi csapatot hallgatunk mégis amerikai listán vezetőként. 2006 februárjában ugyanis a Cascara féle Every Time We Touch is a legjobb volt a Billboard kislemezlistán. Mindjárt ők is jönnek itt a legendák órája.

Rengeteg nagyon jó dal született 2006-ban, nem véletlen egyébként, hogy ennyi listavezető volt az amerikai Billboard charton, az amerikai kislemez listán. Már is folytatjuk két teljesen különböző stílussal, mégis egyébként azt kell, hogy mondjam, 2006-ban nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik több dallal is tudtak vezetni. Mindjárt egy ilyen hölgyel folytatjuk, előtte azonban egy nagy rockcsapat, méghozzá az 1995-ben Arkansasban, Little Rockban alakult Evanescence, amelyet Emily az énekes, illetve még az akkori zongorista és gitáros Ben Moody alapított. Azóta hát eléggé kicserélődött az Evanescence formációja, Emily hangja azonban változatlan, és 2010-ben új albummal jelentkezik a csapat. 2006 októberében viszont a Call Me When You're Sober vezette az amerikai listát, utána pedig a Black Eyed Peas énekesnőjének szóló karrierjének kezdeteit hallgatjuk. Mindmáig egyébként Fergie-nek két szóló lemeze jelent meg, 2006-ban jött ki az első The Duchess címmel, erről pedig az első kiadott kislemez rögtön az amerikai lista élén végzett, ugyancsak októberből, nem sokára a London Bridge érkezik Fergie előadásában, itt a legendák órájában.

Ez itt még mindig a US Fever Show, és maradunk még mindig Fergie-nél, annál a Stacey Ann Ferguson-nál, aki 1975. március 27-én született, egy amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező, modell és színésznő. Az 1990-es években szerepelt egy amerikai televíziós gyermeksorozatban, a Kids Incorporated-ben, sőt tagja volt a Wild Orchid nevű lánybandának is, akikkel többször felléptek a Great Pretenders című televíziós műsorban. 2003-tól Fergie a Black Eyed Peas énekesnője, 2006. szeptemberében jelent meg első szólóalbuma, a The Duchess. Az albumról 5 kislemez került fel az amerikai Billboard slágerlista első 5 helyébe, melyek közül 3-mal, a London Bridge-el, a Glamorous-szel, illetve a Fergalicious-szel vezetni is tudott. Ha már ezt a Fergalicious-t említettem, akkor jön a Black Eyed Peas-es csapattársal Will.i.am-mel közös Fergalicious, az óra zárását pedig a The Frayer zárjuk, róluk majd nem sokára mesélek a következő órában. Egy, ami biztos, 2006 márciusában az Over My Head bizonyult a legjobbnak többek között Amerikában. Velük zárjuk a US Fever Show első óráját, de ne menjenek messzire, a következő 60 percben is folytatjuk.

0: evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Réf Fülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látványa a brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót. Reklám.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
12: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Levő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
6: Folytatódik a műsor, ahol a legendák velünk élnek, ez itt még mindig a U.S. Fever Show, az amerikai Billboard kislemezlista vezetőivel, no meg Sommer Gáborral a mikrofonnál, tengermély tiszteletem mindenkinek. Folytatjuk még mindig a The Fray-jel, ígértem egy kis mesét is róluk. Ez egy alternatív rockbanda, egyenesen Denverből, Coloradoból. 2002-ben alakultak ők meg, méghozzá az egykori iskolatársak Isaac Slade, illetve John King alapította meg a csapatot. 2005-ben jelent meg debütáló albumuk a How to Save a Life, amely dupla platinum lemez lett, és többek között hatalmas sikereket ért el Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, illetve az Egyesült Királyságban. Az Over My Head volt az első legnagyobb siker, ami már Amerikában is befutott, a How to Save a Life pedig ezután világsikernek örvendett, bekerült a három legjobb album közé a Billboard 600 listáján, és bekerült a top 5-be Ausztráliában, Kanadában, Írországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is. A folytatásban pedig azt a dalt hallgatjuk, ami egyébként egy sorozatbetétdal is volt, méghozzá a How to Save a Life a Grace Klinikában volt hallható, szerintem mindenki emlékszik rá. Már is 2006. júliusának legjobbjával folytatjuk, utána pedig nem kisebb név, mint Nelly Furtado 2006-ban Timbalanddel közös Say It Right-ja követi majd a legendák sorát itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Mint mondtam, itt a mai legendák órájában nagyon sok olyan előadónk van, aki duplázni tudott 2006-ban. Így van ezzel az előbb hallott Nelly Furtado, ráadásul Timbaland nagyon-nagyon sok dalában. Sőt, szinte az egész lemezén közreműködött, hiszen ő volt a zenei producere Nelly Furtado legsikeresebb Loose című albumának. Nelly egyébként egy portugál-kanadai énekes dalszerző, illetve lemezproducer. Világszerte eddig 18 millió albumot adott el. Az előbb hallgattuk a Say It Right-ot, most pedig pillanatokon belül indítom a lemez más nagy sikerdalát, az ugyancsak Timbalanddel közös Promiscuous 2006 májusából, őt pedig majd hát egy igen csak kakuktojás hölgyemény követi majd a sorban, nem csak a mai tallózásban, hanem úgy Alana Tura az énekesek között, hát kicsit megrökönyödik az ember, hogy vajon mit is keres. Perisky hírnevére a The Simply Life című valóságshowval tetszert, és szintén ismert a 2003-ban az internetre felkerült One Night in Paris című szex videóról is, sok helyit feltűnt azóta. 2006. augusztusában pedig Paris című albumával megjelent a popzenében is, hát kisebb-nagyobb sikerekkel. Amerikában mégis azért ki tudott harcolni magának egy Billboard kislemezlista első helyezést, úgyhogy Nelly Furtado után Paris Hilton-t hallgatjuk a Stars Are Blind-dal 2006. júniusának listavezetőjeként itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Egy újabb duplázással már is folytatjuk a legendák óráját, méghozzá Schaffer Shimmer Swiss-szel megyünk tovább, művész nevén Nioval, amerikai pop és R&B énekessel, dalszövegíróval, producerrel, színésszel és rapperrel, pályafutása során rengeteg slágerével dalt írt más előadóknak is. Szövegíróként felt ismerté Mario Let Me Know You című dalának szerzőjeként, ezután pedig érdeklődni kezdett iránta a Def Jam kiadó, 2006-ban kiadta első albumát az In My Own World címmel, az első kislemez a So Sick pedig világszerte sikert aratott. 2007-ben jelen meg Neo második stúdióalbuma Because of You, 2008-ban pedig a harmadik a Year of the Gentleman. Neo elmondása szerint legközelebb csak 2010-ben szeretne új albumot készíteni. 2006-ban viszont rögtön két dalával is vezetni tudta az amerikai Billboard listát. Jön először a bemutatkozó So Sick 2006 első hónapjából, majd pedig követte a következő siker augusztusban a Sexy Love Neo sikerei közül. Mindjárt itt a

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: R&B után pedig a rocknak szenteljük egy kicsit a következő jó pár percet itt a US Weaver Showban. Nevezetesen a kanadai rock nagy atyai jönnek a Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar Hanából 1995-ből. Az alapító tagok Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake, illetve Brandon Kroeger, bizony, hogy a Nickelback. A díjra egyébként a Burn It To The Ground című dal után jelölték az együttest, mármint a Grammy-díjra. Ma egyébként a Nickelback az egyik kereskedelmileg legsikeresebb kanadai együttes, világszerte 27 milliós lemezeladással. 2006-ból jön egy Nickelback duplázás a Billboard kislemezlista éléről, az áprilisi legjobb a Saving Me, ezt pedig augusztusban egy újabb siker követte a Far Away, jön tehát a Nickelback duplázása itt a US Fever Showban.

hölgyek dominálnak legfőképp a továbbiakban, itt a legendák órájában, a US Fever Showban, ráadásul a következő csapatunkban, hát akik már egyébként nem léteznek. De egykoron, amikor még egyként emlegettük őket, rögtön hatot is kaptunk belőlük, méghozzá az egykoron még táncos bandaként indult, aztán pedig énekesek kiváló Pussycat Dolls, méghozzá Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts, illetve Kimberly Wyatt alkotásával. Első albumuk 2005-ben jelent meg PCD címmel, az album rögtön az 5. helyen debütált az amerikai Billboard 200-as album eladási listáján, és olyan slágerek voltak rajta, mint a Doncha, a Buttons, vagy éppen a Stick With You, melyekért később az együttest több Grammy-díjra is jelölték. Miután a bandából kilépett Carmine Bashar, a lányok tartottak egy kis szünetet, de 3 évvel később, 2008-ban jelent meg második albumok a Doll Domination, amelyről 2 világsiker jelent meg, a When I Grow Up, illetve az I Hate This Part. Sikerükhöz hozzájárult, és sokan is kritizálták őket, hogy nyíltan szexuális kisugárzású táncaik miatt, na meg azért, mert a hangsúly Nicole Scherzingeren volt, egyedül énekelte az együttes dalait, a többi lány pedig csak vokálozott, illetve hát popsit rázott mögötte, de hát ez volt a siker kulcsa. Mindjárt jön egy PCD duplázás, nevezetesen a Pussycat Dolls és Will.i.am közöse a Beep 2006 márciusának legjobbjaként, előtte azonban az egyik legnagyobb énekesnő Pink és a Stupid Girls, egy görbetükör elé állítva, hát ez igencsak butácska hölgyeket. 2006 februárjából jön ez a legjobb, már is itt a US Fever Show-ban.

A végéhez érkeztünk a mai multidézésünknek. 2006-ban kalandoztunk, és ezen év legjobb amerikai listavezetőit hallgattuk a Billboard kislemez lista éléről. PCD duplázást ígértem, úgyhogy nem maradhat el a második Pussycat nóta sem. A Snoop Dogg-gal közös Buttons után pedig a záró akkordunk egy hatalmas gitármágus és egy még hatalmasabb énekes, nevezetesen Santana és az Aerosmith frontembere Steven Tyler közösen egy dalban 2006. februárjában mindent letarolva Amerikában. A Just Feel Better-rel búcsúzok mindenkitől, és köszönöm meg az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. A legendák jövő héten is itt lesznek önökkel. Remélem, hogy akkor is velem tartanak. Sommer Gábort hallották az elmúlt két óra hosszában. További szép napot kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Viszont hallásra! Musical time travel from the 80s.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alap folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
2: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek, hogy az iroda a házakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint

0: honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82-1-41.
0: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobbi Rádió!
3: A jövedelemadó... Vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobbi Rádió.
0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió.
5: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 3-án az Érma, valamint Tímea nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Érma női név Gármán eredetű, Irmin Germán istenségről ered. Az Érmák ünnepelnek még március 3-án, június 2-án és szeptember 8-án is. Becézése Irmácska, Irmi, Irmike, Irmus, Irmuska, Irmuci, valamint Muci. A név jeles képviselői Alszegi Érma színésznő, valamint Patkós Érma színésznő és ön, kedves Érma. Ezen a napon ünnepelnek a Tímea nevű kedves hallgatóink is, akik január 20-án és március 11-án egyedikén is ünneplik névnapjukat. A név jelentése jó, valamint tisztelet. A Tímea Jókai Mor névalkotása, görög-magyar eredetű név, egy felelősségteljes, találékony, jó kifejező készséggel rendelkező és barátságos személyiség kialakulásához járulhat hozzá. Becézése Tímeácska, Timi, Timike, Timus, Timuska, Timcsi, Timcsike, jeles viselői a névnek. Erdélyi Tímea színésznő, Kovács Tímea énekesnő, valamint ön, kedves Tímea. Ezen a napon ünnepelnek még az Alexanderek, Antonellák, Antóniák, Eutímiák, Fülöpök, Horácok, Ivólák, Jakabok, Juvenálok, Letták, Maurák, Sándorok, Téniák, Timonok, Timóteuszok, Ugorok, Violák, Violetták, Viorikák, valamint a Zsákinok is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem Önöknek ezen a napon. 1270. május 3-ával kezdünk. Ekkor halt meg IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Uralkodása idején befejeződött a betelepedett hunok megkeresztelkedése. Őt hívjuk második államalapítónknak. A 15. századdal folytatjuk. 1469. május 3-án megszületett Niccolò Machiavelli, olasz politikus és író. A 19. századé most a főszerep. 1822. május 3-án Sárosfalván megszületett Bittó István, aki 1874 és 75-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Még mindig a 19. században vagyunk. 1895. május 3-án megszületett Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Csak egy évet lépünk előre. 1896. május 3-án megszületett Dodi Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta a 101 kiskutya című művét. Ismét csak néhány évet lépünk előre. 1898. május 3-án Kijevben megszületett Golda Meir, izraeli mapai politikus, aki 1969-től 1974-ig Izrael miniszterelnök asszonya volt. Az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel, 1921-ben vándorolt ki férjével együtt Palesztinába, ahol a Histadrutban, az izraeli szakszervezetben tevékenykedett. Politikai pályafutása alatt 49-től 74-ig a mapai, a munkapárt képviselője volt a parlamentben. 1956-ig a szociális miniszteri, 1969-ig a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. A 20. századdal folytatjuk. 1947. május 3-án megszületett Gornagy Mária színművésznő. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszíni iskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 1970 óta a Thália Színház tagja, 1986-ban Thália emlékgyűrűt kapott. És még mindig a 20. század. 1968. május 3-án Franciaországban diákzavargások kezdődtek, ami országos méretű sztrájkán növekedett. A diák megmozdulás a Párizsi Egyetem Nanterre-i fakultásának bezárása miatt tört ki. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
1: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Elmélkedés. Út, igazság, élet. Az evangélium Jézus búcsúbeszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés, a tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely minden kor hívő emberének szól, nekünk is: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása: higgyetek! A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív: a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta: tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát. mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága és a liturgia gördülékenysége, de még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas. De mindig vezet valahová. A valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősítsd bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk útján. Segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az atyaházába, a mennyországba. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
7: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy külföldi felmérésben megkérdezettek 76%-a szerint az asztma irritáló, 63%-uk szerint a betegség fájdalmas, míg 58%-uk szerint stresszes. A terhesség alatt változhat az asztma súlyossága. Egy több száz kismamán végzett vizsgálat eredménye szerint az asztma 35%-uknál súlyosbodott, 28%-uknál javult és 33%-uknál változatlan súlyosságú maradt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
0: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor.
11: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére, az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétai Barna Márton felesége felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyama mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapítói jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.

0: kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.

Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Juhász Imre, a legszebb rózsát anyámnak viszem. Ha a kiskertemben tavaszonként a napsugarak rózsát bontanak, s az alkonyi szél fuvallatával suttognak felém színes, szép szavak, dalzeng a lelkem rezgő húrjain, melytől néha megreszket szívem, s kertem legszebb virágaiból a legszebb rózsát anyámnak viszem. Ha nyár tüze ég kiskertem fölött, az izzó napnak tűző hevétől, hogy óvjam meg kertem virágait? Vagy megfosztva hűsítő reménytől, veszni hagyjam az üde szirmokat? Nincs veszve még minden, úgy hiszem. Kertem hervat virágaiból a legszebb rózsát, anyámnak viszem. Ha már szürke ősz borong felettem, és ködmarja a rózsaszirmokat, esőszitál a sárgult levélre, és a kertem sem őriz titkokat, az utakra dércsípte levél hull, minden véget ért. Ó, ezt nem hiszem. Dércsillagos virágaim közül a legszebb rózsát anyámnak viszem. A föld megfagyott. Dermedt a virág. Az ágak közt jajongva sír a szél. Nincsen madárdal, a kertemet is fehér lepellel takarja a tél. Virágaimat a döngő léptű vadlovastól nem védi senki sem. Én is csak egyetlen rózsaszálat, és azt az egyet anyámnak viszem. De ha ő már nem lesz közöttünk, örökre elmegy. Itt hagy majd, anyám. Kertem többé nem terem virágot. Minek teremne? Kinek hordanám? Ha már én csak a temetőt járom, csupa virág lesz, rózsa a szívem. Nem tépek le egyetlen szálat sem. Szívemmel együtt anyámnak viszem.
1: A verset elmondta Fóri Zsildikó.

Ady Endre. Szaffó szerelmes éneke. Boldog legény, istenek párja szemben ki ülhet szép szemeddel, édes kacajos közeleddel, kacajoddal, mely szíven vágva fogja a mellem. Ha csak már látlak, elalélok. Torkomon a szavak elfúlnak, bőrömre záporszikrák hullnak, szememben sötét vad árnyékok, s lárma fülemben. Hideg verejték veri testem, remegően, félve, halóan, az őszi fűszálnál fakóbban állok, és már érzem a vesztem. Meghalok, érted?

0: Kedves gyerekek, ma este Simor Erzsi mond mesét nektek.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a rókáról meg a nyúlról mondok nektek mesét. Volt egyszer, hol nem volt egy róka meg egy nyúl. A róka jégből épített házikót magának, a nyúl meg hársgyökérből. Elérkezett a tavasz, a róka házikója elolvadt, de a nyúlé maradt, amilyen volt. A róka hát bekérezkedett a nyúl házába, aztán kikergette a gazdát a házikóból. Baktatott a nyúl az úton, sírdogált. Szembe jött vele a kutya.
2: Miért sírdogálsz, nyulacska? Hogy ne sírdogálnék? Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának, házikomba kérezkedett, házikomból kikergetett.
1: Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Bekafogott a kutya.
2: Takarodj!
1: A róka a kemencén üldögélt. Lekiáltott a kutyának.
2: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat!
1: Megijedt a kutya, és elinalt. Elbaktatott nagy búsan a nyulacska, tovább sírdogált. Találkozott a medvével. Az megkérdezte tőle.
3: Mit keseregsz, nyulacska?
2: Hogy ne keseregnék? Hársgyökérből fontam házat. A róka meg jégből épített magának. Házikomba kérezkedett, házikomból kikergetett.
3: Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon.
2: Nem segíthetsz te azon. Próbálta a kutya is, ki nem kergethette. Te sem kergetheted ki.
3: Kikergetem bizén.
1: Mentek a házikóhoz. Nagyot bömbölt a medve.
3: Róka, takarodj!
1: Lekiáltott a róka a kemencéről.
2: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom a bundádat.
1: Megrémült a medve, hanyat homlok menekült.
2: Ment a nyulacska, szembe jött vele a bika.
3: Miért csirdogálsz, nyulacska?
2: Hogy ne sírdogálnék. Volt házikóm hársgyökérből, volt a rókának is jégből. Házikomba kérezkedett, házikomból kikergetett.
3: Gyerünk, majd én segítek a bajodon.
2: Nem segíthetsz te azon. Próbálta a kutya is, ki nem kergethette. Próbálta a medve is, ki nem füstölhette. Te sem kergeted ki.
3: Bizén kikergetem.
1: Visszamentek a házikóhoz. Nagyot bődült a bika.
3: Róka, takarodj!
1: A róka csak a magáét fújta.
2: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat.
1: Megijedt a bika, vitte az irháját.
2: Megint elindult a nyulacska, még keservesebben sírdogált.
1: Szembe jött vele a kakas, nagy kasza a vállán.
2: Kukkurikú! Miért sírdogálsz, nyulacska? Ugyanhogy ne sírnék. Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikomba kérezkedett, házikomból kikergetett. Ne búsulj, majd segítek a bajodon. Nem segíthetsz te azon. Próbálta a kutya is, ki nem kergethette. Próbálta a medve is, ki nem füstölhette. Próbálta a bika is, az is csak hiába. Te sem kergeted ki.
3: Bizén kikergetem.
1: Mentek a házikóhoz, ott a kakas toppantott, verdesett a szárnyával, bátran bekiáltott.
2: Kukuriku! Itt vagyok, éles kaszát markolok. Búj ki, róka, mert megbánod, hord el tüstént az irhádat. Róka, takarodj!
1: Meghallotta ezt a róka, inába szállt a bátorsága. Kikiáltott.
2: Csizmát húzok,
1: de a kakas tovább fújta.
2: Kukkurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok. Búj ki, róka, mert megbánod, hord el tüstént az irhádat. Róka, takarodj!
1: Húzódozott még a róka.
2: Felveszem a szép ruhámat.
1: De a kakas harmadszor is fújta.
2: Kukurikú! Itt vagyok! Éles kaszát markolok! Búj ki, róka, mert megbánod! Hord el tüstént az irhádat! Róka, takarodj!
1: Megrémült a róka, Kifutott a házból, futott, tán még ma is fut, ha meg nem állt. A házgyökér házikóban attól fogva együtt lakott a nyúl a kakassal. Vígan éltek, míg csak meg nem haltak. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Alexej Tolsztoj meséjét Simor Erzsi mondta el. A hangfelvétel 1961-ben készült.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Kedves hallgatóink! A 100-nál több vállalat mellett olyanok is kiveszik részüket az itt folyó munkálatokban, akikre önök gondolni sem mernek. Az atomerőmű építéséhez néhány téglával még a rádió kabaré is hozzájárult. Egyik munkatársunk ugyanis itt töltötte katonai szolgálatának nagy részét. Nyilas János szakaszvezető tőlünk vonult be, ezért gondoltuk, ha már eljövünk Pasra kabarét csinálni, egyúttal őt is meglátogatjuk. Gyere be, János!
1: Erőt, egészséget!
0: Azt kéne meg egy kis eső.
1: Nem marhás. Itt nálunk ez a köszönés.
0: Stílusosabb lenne, hogy erőműt, egészséget. Mondd, János, hogy érzed magad?
1: Hát erről csak a legjobbakat mondhatom.
0: Na, mire van szükséged? Ne küldjünk valamit?
1: Ugyan már, mit tudnátok ti ide küldeni?
0: Vicceket!
1: Kösz, van abból nekünk is. A múltkor is képzeld, kiátszva az őrség éberségét, megjelent nálunk néhány japán szakember, mert az erőmű vize állítólag néhány fokkal föl fogja melegíteni a Dunavizét.
0: Na és?
1: Szerették volna bevezetni itt Pakson a ketreces halszisztémát.
0: Az meg mi a csuda?
1: Állítólag meleg vízben jobban ívnak a halak.
0: Na és mi erről a te véleményed?
1: Nem tudom. Egy biztos, nekünk katonáknak nem kell ehhez meleg víz.
0: Most már csak azt áruld el, hogy halad a munka.
1: Jól, hogy el ne kiabáljam. A főnököm már a határidőre is kiadta a jelszót.
0: Hogy hangzik?
1: 1980, igen.
0: És mit mondanak erre a civil munkások?
1: Azt, hogy 2000, igen.
0: Így el fog csúszni az építkezés?
1: Dehogy. Ez azt jelenti, hogy ha igen, akkor 2000 a célprémium. Csak ne tartsanak fel minket.
0: Na, kik tartanak fel?
1: Mindenki. Vendégek, újságírók, riporterek, ti is. Állandóan kérdésekkel nyaggatnak.
0: És ez fárasztó?
1: Hát kinek van erre atomenergiája?

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Elnézést, megmondaná kérem, hogy hogyan jutok el a postára?
3: Hát az attól függ. Kocsival van?
2: Nem.
3: Hát akkor gyalog.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 / 1 / 41.

0: a biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: A magyar emberek többsége tart a lakásában gyógyszereket, de csak nagyon kevesen hallottak már arról, hogy hogyan kell azokat helyesen megsemmisíteni. A legtöbben a szemetesbe dobják a fel nem használt pirulákat, pedig ez nem lenne szabad. Éppen ezért indult el a Szedd, Vidd, Véd kampány, amelynek az a célja, hogy tudatos gyógyszerfelhasználók legyünk. A kampányról és arról, hogy hogyan bánjunk a patikaszerekkel, dr. Kulcsár Nikolett egy gyógyszerészt, a program egyik megálmodóját, Balázs Zsanett kérdezte.
1: A Szedd, Vidd, Véd kampány 2018-ban indult így teljes valójában, viszont hozzátartozik a dologhoz, hogy egyik még egyetemi hallgató már 2015-ben kitaláltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy nagy hiányosságok vannak ezen a téren, és egyetemi keretek között akkor rendeztünk is egy ilyen gyógyszer visszavívős napot, és sajnos beigazolódtak az akkori félelmeink, mert még egy ilyen egyetemi gyógyszerész hallgatói körben is nagyon-nagyon kevesen hozták vissza a lejárt készítményeket. Ez volt az a pont, amikor elhatároztuk, hogy valamit a jövőben szeretnénk ezzel a témával kezdeni. Volt egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, van az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, és ők minden évben megszervezik a Nekem Szól egészségértés díjat, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén ezen szeretnénk indulni, és akkor ez nekünk egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy végre belevágjunk ebbe a kezdeményezésbe.
2: Miért fontos az, hogy visszavigyük a gyógyszereket?
1: Azért nagyon fontos, mert főleg azoknál a családoknál, ahol kisgyermekek vannak a családban, ezek a gyógyszerek potenciálisan veszélyforrást jelentenek. Most nem egy sima köptetőről beszélek akár, hanem antibiotikumokról, vagy esetleg több generációs családokban lévő magas vérnyomásra való szerekről például, vagy cívritmus szabályozó szerekről, mivel ezekből akár egy-két tabletta is nagyon-nagyon nagy veszélyt jelenthet a kisebb gyermekekre.
2: Ezek szerint a köptetőket nem mindig kell visszavinni?
1: A köptetők esetében ez pont egy gyakori kérdés szokott lenni. A köptetőket nagyon nagy százalékban ki lehet önteni a lefolyóban, mivel ezek általában növényi alapúak, illetve amit a patikákban készítenek, azok növényi alapúak, azok kienthetőek otthon.
2: Mi történik akkor, hogyha mégis betesszük a hulladékba a gyógyszereket? Miért káros?
1: Azért káros, mert ezeknek a gyógyszereknek, gyógyszerkészítményeknek van egy speciális megsemmisítési módja, erre van egy külön hálózat kiépítve, és akkor ők úgy semmisítik meg őket, hogy ne károsítsák a környezetet. Viszont, hogyha ezt a koronális szemét közé dobjuk, akkor sajnos az elépés kimarad, és nem lesznek megfelelő módon megsemmisítve, ezáltal pedig kerülhetnek a környezetbe, a talajba és akár a felszínvizeinkbe is.
2: Hány havonta kell, vagy érdemes átnéznünk a gyógyszeres fiókunkat?
1: Mi azt javasoljuk, hogy mindenki nagyjából fél évente, hogyha tudja, akkor nézze át a házi patikáját, de hogyha ez évente egyszer megtörténik, szerintem már az is nagyon nagy haladás.
2: Meg lehet azt fogalmazni, hogy kiknek szól elsősorban ez a kampány?
1: A legnagyobb százalékban a felnőttekhez, azon belül is a felnőtt nőkhöz, anyákhoz szeretnénk szólni, mivel hogy úgy gondoljuk, hogy őket fogja leginkább érinteni ez a téma, ők gondoskodnak leginkább a család egészségéről, úgyhogy őket szeretnénk leginkább elérni.
2: 2018-ban indult el ez a kampány. Mik az eddigi tapasztalataik?
1: Abszolút jó tapasztalataink vannak. Azt látjuk, hogy igenis érdekli ez a téma az embereket, igenis elindulnak beszélgetések, és mi is kapunk privátban üzeneteket és kérdéseket. Van igény erre, és nagyon érdeklődőek az emberek. Negatív tapasztalatot még nem kaptunk. Folyamatosan jutnak eszünkbe új ötletek, illetve jutnak eszünkbe még olyan rész ötletek, amiket szeretnénk megvalósítani. Mindenképpen szeretnénk egy gyógyszer visszavívős napot rendezni, ahol egy kitelepüléssel Budapesten, de akár egyébként vidéken is elképzelhetően szeretnénk megjelenni, és akkor ott helyben elmondani azoknak, akik oda jönnek hozzánk kérdéseikkel, illetve a lejárt készítményeikkel, hogy ez miért fontos.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Ha nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új költösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
11: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adó. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia, a RISDiplam hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőris, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot.

0: Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó nevű.
5: Társadalmi célú közleményt hallotta.
7: Hobby Rádió.
8: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
9: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és High Jazz Club. Tisza Bea és a Jasmine Autumn Leaves című lemezére kerül sor. 98-ban jelent meg a lemez. Egy laza, bossanova, könnyű hallgatású jazz és iszonyatosan komoly jazz standardek egy nagyon jó kis zenekartól. A basszusgitár bőgő Hárs Viktor és Olá Zoltán. Csomós Ferenc dobol, Makovics Dénes fuvolázik két felvételen, Gyárfás István a gitáros, Cseke Gábor, úristen, hát hatalmas figurák. A zongorista, a szaxofonoknál Makovics Dénest halljuk a kettes. Hát, hanem négy felvételen, és énekel ugye Tisza Bea. Nos, és akkor ez a lemez egyébként nagyjából kitölti azt a műsorodat, amit úgy hasznosnak tekintünk, és a időn túli zene majd egy másik lemezről fog jönni, ez pedig a Tisza Bea-nak a Bea című lemeze, és onnan két felvételt választottam ki. Hát ez egy, itt már Nagy János zongorázik, Kormasat János gitározik, Lukács Péter gitározik, Ben Castle szoprán és alt tenorszaxofon, Steve Ruby fuvola, Árny Somogyi basszusgitár és Winston Clifford dobok. Ez a másik zenekar, majd a második, majd még ezt is meg fogjuk hallgatni szerintem. Tehát a Bea című lemez Tisza Beától lesz a másik, tehát az a rész, ami kivezető lesz ebben a műsorban. Én most itt nyekergek, de a lényeget mégiscsak kéne mondanom. Az első hat felvételre kerül sor. A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie a szerző. Utána a Peel Me a Grape, Fishberg a szerző. Orange Colored Sky, Dalag és Stein a szerzőpáros. Autumn Leaves, Mercer a szerző. One Note Samba, egy hangú samba. Antonio Carlos Jobim a szerző. Fever, Davenport és Kuli a szerzőpáros. Ez a hat felvétel indul el, ez a műsor eleje, tehát hallgatjuk akkor Tisza Beát és a Jasmine-t, mégpedig az Autumn Leaves című lemezről. Jó távoli múltból, de hát ugye mit nekünk a kortalan zenénél az, hogy mikor jelent meg valami. Induljon az említett hat felvétel.
10: Starsky is Hard Jazz Club.

0: hangszeres kérkedés, zenei nagyzolás, instrumentális exhibicionizmus, szégyentelen feltűnősködő muzsikusok pervers hangnem elhagyásokkal.
1: Gátlástalan, a zenei szépség eszményét veszélyeztető és sértő virtuózkodások, öncélú virgák, eredetieskedő hangszer használattal, az akadémikus zenei hangzás semmi bevétele.
2: Teszik itt az agyukat, ahelyett, hogy rendesen játszanának, mint mindenki.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
1: Hobby Rádió.
2: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. És hát ugye Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves lemezét hallgatjuk 1998-ból. A lemez egyébként a TBA-nél jelent meg, tehát magánkiadásról van szó. És hát 5 felvétel maradt a lemezről, amivel előjük a műsor végét, aztán majd még rádobunk majd máshonnan. Le Moulin, hát igen a francia. Le Moulin's de Mon Shepherd. Ugye Michel Legrand a szerző. Almost Like a Being in Love, Werner és Love a szerzőpáros. The Shadow of Your Smile, Mendel szerzemény a 9-es. They Can Take That Away, Gershwin a szerző. Majd pedig a Restimating Love, a kivezető utolsó zenénk, Tisza Bea szerzemény, és ugye ez ekkor már fejövök búcsúszkodni, hogy átugorjunk majd egy másik lemezre, ez pedig a Tisza Beának a Bea című lemezének 2 felvétele, Did I Trick You Right és a Quelle Belle. Ez a 2 kis laza, vidám zene lesz majd az időn túli zenei blokk, amit azok hallanak, akik a honlapra is elmennek. Na induljon akkor az említett 5 felvétel.

0: nagy baj!
1: A nagy baj! Baljós Alfrédnak, a pipogya matróznak kellett volna, hogy vacsorát vigyen a kapitányának, de nem vitte. Ezért megharagudtak rá, és kidobták az ablakon, és ettől felrobbant a tenger. Vége.

Molnár Péter Salamon Fürdőkád. Humázs a Nádasdi Antal. Bűzös testek hordalékát, fárasztó napok maradékát ereszted le mind a torkodon. Unadarító lehet, gondolom. Izzadság, szappanos víz, hajszál, különböző körömpiszok fajták, korpa, zsír és szörtűsző, mocsok, trutymó, nem szűnő. Vagy egy hektót lehúzol ebből, nem lázadsz, mindent lenyelsz, van ki belét pisil hecből, ám te csak vedelsz, vedelsz. Áztatsz, fürasztesz, fényesítsz, tusolni jár beléd a lélek, sok szőrös fenék mérgesít, haragottól én, csak a költő félek.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hágy Jazzklub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves című lemezét hallgattuk. Meghallgatjuk, még itt a háttérben talán még mindig szól a Restimating Love, Tisza, Bea szerzeménye. Ez a... És akkor kettő felvétellel megyünk tovább, amik a másik lemezről fog jönni. Ez a Bea című lemeze, Tisza Beának, és szerzői kiadásban jelent meg, és innen jön két felvétel, a Did I Treat You Right és a Quelle Belle. Kellemes, nyugis, laza és vidám. Hát mi más lehetne így tavasszal? Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült kellemes, jó és nyugis egy órát összehoznom. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu, és még mindig volt egy pici levegőm. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Everybody has a kapitos iskola in his life. Starsky and Hutch Jets Club.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra,

0: Pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a Csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Réb Fülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: 1, 2, 3, 4. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a Zsufa Péter Jazz Club, David Sanchez, vagy David Sanchez, ha már Sanchez, akkor nem tudom, mindegy, szóval a Sketches of Dreams lemez jön, 95-ös, a Colombian eladták ki. A közreműködők ugye John Benitez és Larry Grenadiner, basszus, dobok, ütőhangszerek Leon Parker, kongák, ütőhangszerek Macarás Jerry González, drums Adam Cruz, zongora Danilo Perez és Dave Kikoski, kongák, ütőhangszerek, további ütőhangszerek, további kongák Milton Cardona, tenor szaxofon, szoprán szaxofon és a zenének a gazdája David Sanchez, trombitál Roy Hargrove hallható. Na, latin zene, halálos nyugalom és vagányság. Ennek megfelelően nézzük az első 1, 2, 5 felvételt. Az egyes felvétel lesz, nagy hülyességet mondjak, egybevetjük a adatbázist én listámmal, tökéletes. Az afrikai Las Americas, utána jön a Bomba Blues, a Fall in Love with Love lesz a 3-as, a 4-es lesz a Full Extension, és a Tui Mi Cancion az 5-ös. Ez az 5 felvétel fogos jönni, utána pedig visszajövök a műsor második felére.

Zsufa Péter 1998 ősen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végig vényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

Dél-Kelet-Ázsia szigetvilága hosszú évezredeken át a háborítatlan élővilág csendes, meghitt zuga volt. Az itthonos és rendkívül intelligens Hucumicu makik vizsgálata során derült fény a populáció jobb lábán kialakuló titokzatos H-sérülések okára. Tudnunk kell, hogy egy Hucumicu maki élete nem túl érdekes. Üldögéje, felállnézi a tengert, aztán visszaül. Így tényleg nem csoda, ha keresik az érdekes időtöltésre az alkalmat. A tudományos megfigyelés szerint az egyedek tanult viselkedés minta nyomán unalmukban addig vakarásszák a lábukat egy területen, míg ott egy kis hámsérülés alakul ki. Ez hamar varrasodni kezd, amit aztán később nagyon jól lehet már piszkálni unalmas perceikben.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, David Sanchez Sketches of Dreams szemezét hallgatjuk 95-ből, latin zenei vagányság a köbön, és 5 felvétel volt hallható, és most a 3 felvétel fog jönni, a Mal Social, mert ez nem angol, a Sketches of Dreams a címadó felvétel, és belekezdünk a 8-asba, ez a It's Easy to Remember. Most az állítja, hogy ezt viszont le kell, hogy kevernem, mert bele ebbe jövök fel búcsúzni. De hogy ne legyen suta a vége, ezért újra fogom indítani, és rádobjuk időn túli zenekén a Little Melonét. És akkor így helyen közel, aki szerencsés az egészet hallja, egyébként nem fogja, mert le fogja keverni a technika, túl fogunk lógni az 1 órán bőven, de úgy csinálom, hogy fönt legyen a teljes lemez a 3w.zsuffajazz.hu. Na akkor induljanak a említett ugye 2,5 felvétel.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és amit hallgattunk, az Davis, és még hallgattunk egy kicsit talán, az a Davis Sanchez Catches of Dreams lemez 95-ből a nagyszerű szaxofonos zenekarában. Nekem nagyon ismerős neve van a Roy Hargrove-nak, a trombitásnak, egyébként a többieket annyira nem ismerem, bár a doboknál az Adam Cruz név, mintha már fölbukkant volna máshol is. Na, nézzük akkor. Feljöttem az It's Easy to Remember című felvételben, de ezt újra fogom indítani, és rádobjuk még a lemez 9-es felvételét, a Little Melonét, amely viszont azért problémás, mert ezt már csak a honlapon lehet majd hallgatni, időn túli zene formában le kell, hogy keverje a technika, hiszen jöttek a hírek, időjárás, bármi. Úgyhogy most azzal köszönöm meg a kedves rádióhallgatók figyelmet, hogy remélem, hogy sikerült tök laza és vagány zenét összehoznom itt a műsor második órájában. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a 3w.zsufajazz.hu, és ezt idegennyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbe szedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot. Whatever
2: Lola wants. Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdal Fesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Edő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Mikrofonok bekapcsolva? Potméterek kibiztosítva? Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot!
8: Ha
7: felkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzásponton, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.
8: A vonalban a hallgató.
9: Üdvözlöm, ön a hívott szám üzenetrögzítőjével beszél. Kérem, hogy a sípszó elhangzása után rendelkezésére álló 30 másodperc alatt hagyjon üzenetet. Köszönjük. Halló, vizelekkel szeretnék beszélni.
10: Halló, pizzeria. Kérek éppen 3 pizzát, legyen egy szonkás pizza, egy 4-6-os, de a gombát ne tegyenek rá, mert szemtetem, és legyen egy magyarosra, a kolbász szedjék le. Ennyi. Ja, egy palacintát is kérek. Csokoládéssel, csoki mázzal és volt cukorral, mert aztán összetem.
11: A feleségemet feledik születésnapjáról szeretnék kérni egy számot, a Hagymási Péter, Hagymási Pált, de hogyha van valami, akkor a sógoroktól, hogyha van.
10: Még Bélával szeretnék beszélni.
12: Hey Jimmy, ne hülyj, én vagyok, vedd már fel. Különben mindegy, csak tud, kacsák többet hátognak, mint amennyit az eső. Jimmy, baj van, megtaláltak. Vigyázzatok a viber a szemére.
10: Halló, nem én vagyok a finkó ember. Jaj, bocsánat, ezek kijött. Hanem akkor már nagyon így lebuktam. Tegyenek be valami jó kis lakodalmas poppet rockot. És mondjuk a sógoroktól valami.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
13: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamureklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamureklámot hallottak. Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: És most hírek. Most érkezett a hír, ami még egészen friss. Így frissiben, Hajdúlatházon ezekben a percekben is folynak a tárgyalások a szkinhedek és a cigányok között. Most írják alá a kölcsönös örökbarátsági és meg nem támadási egyezményt a felek. Ennek értelmében leszerelik a baseball ütőket és a középható távolságú motoros fűrészeket, a büfében elhelyezett titós diktafon felvételei.
3: Ne haragudj, hogy tavaly nyáron megvertelek, mert körtét luktál.
4: Sokkal jobb békességben élni, nem igaz?
3: Így van, testvér. Én is csak így érzem, hogy a kisebbségi komplexusom miatt és fel nem használt energiáim miatt voltam olyan kötekedő természetű, és azt is meg kell vallanom, hogy kiskorom óta kezelhetetlen és nagy szájú vagyok.
2: A dekrétum tartalmazza azt is, hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és Hajdúlatházat két meg nem szállási övezetre osztották fel. A tárgyalások egyhangú menetét egy megható jelenet szakította meg, Lakatos Terminátor, a roma delegáció vezetőjének fia, átnyújtotta a roma slágerek diszkó Rigmusban című kazettát Hunor Árpádnak, a Skinhead küldöttség vezetőjének. A gesztus díszveretes Attilával viszonozták.
5: Köszönjük szépen a híreket, Gizulától! A slágerlistán következik ennek. Következik?
2: Tehát ezt meg is tették.
5: Tehát a slágerlistákon a következő van.
6: Zsozsó, Mindenki sír című balladája.
5: Jazz plusz Ázi, valami biztos fúrnak már.
6: Király utód, Elgázoltam egy rendőr, de nagyon sajnálom magamat elnevezési balladája, illetve a kissé pörgősebb, mondj nemet a drogoknak című
5: száma. A tusi, Szex vajon mi a szöszhe?
6: A No Doubt, a Don't Speak, na nem mond, ugye?
5: A VIP vagy Shy Guys, vagy Pigasso Branch, vagy Happy Gang, vagy Hip Hop Boys, Rózás piros orcától már ide hely című notája is. Jó helyezést ért el ezen a héten.
2: És jól fogyott a boltokban, ami
6: igen,
2: a legfontosabb.
6: Igen, de még hogy ment
5: a pilótak ezt nagyon nagy eladási
7: csúcsokat
5: érte.
2: Mondjak verset.
7: Na mondjál verset.
2: Jó, hát egy nagyon kedves barátom, már nagyon régóta ismerem, úgy hívják, hogy Lár András. Ő írt nagyon jó verseket, egyet talán el is mondanék, fejből úgy, hogy nem is kell ez a papír. Tehát Lár András.
8: Pitétevő lányok.
7: De most tényleg fejből.
8: Pitétevő lányok, nátszál derekúak, látatokra fejem, vágyakozva gúvad, kelnek bennem korrón, élvetek lemények, pitétevő lányok, nyanom a pitétek.
2: És hát rá is vonatkozik Alexandra, hogyha még sokat belebeszélsz.
7: Az én pitémet ne nyalad.
2: Majd holnap.
9: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: A lepény hal először, a remény hal meg utoljára.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: fel!
1: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
2: Újabb vendéget a stúdióban. Köszönhetünk?
3: Igen!
2: UFO Pista nyugalmazott ufonauta, a filmesztéta és a vízkorjeles kutatója ül körünkben. Mondja, nem nehéz összeegyeztetni a két dolgot, filmesztétának lenni és kutatásukat végezni.
3: Hát, ez nem is olyan nehéz. Takarodjuk!
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Mint annyi minden kevésbé fontos dolgot, a Veszprémi viaduktot sem kerülhette el a magánkézbe kerülés. Minden az öngyilkosságban valamennyire is járt a személy, tudja, miről van szó. Az öngyilkosok Mekkájának nevezett híd már régóta nyújt kiváló lehetőségeket a jobb létre, egy nagy zuhanás után szenderedni vágyóknak.
3: A fizetett hirdetésünk pedig, ha hullaéget is, akkor Kis Pista József vállalja mi cukrász, sütemények készítését bulikra, zsúrokra, vagy csak úgy, mert haskókok vagyunk. A telefonszám 123-456.
2: Az ugrások eddig sötét középkori módon zajlottak, egy-két jó pufa búcsúlevél, olykor a hídba karcolva, virág a zsebben, váltásruha odalent. Most, hogy egy germán vállalkozó magánosította, vajon milyen út vár még az öngyilkosság ezen hagyományos módjára? Erről fogadjuk Dr. Joseph von Steinbauert. Jó napot kínálok!
4: Köszönöm szépen, az finom lesz.
2: Laci bácsi konyhája 12 előtt 5 perccel, ha kinyalod, nyalhatod a szátszéli. A kérdés tehát adott. Milyen új ötletei vannak, melynek segítségével az öngyilkosságot, mint manapság igen divatos iparágat képes egyrészt fellendíteni, másrészt pedig felvenni a versenyt a konkurenciával, a Magyar Állami Vasutak részvénytársasággal, illetve Pepe and Pepe fegyver kis és nagy kereskedésével.
4: A kérdés bevallom meglepett, az ilyen jellegű riporterek inkább azt kérdezik, nem én vagyok a fingó ember.
2: Úristen, a fingó ember, takarodjon innen!
4: Hát természetesen csak vicceltem mostan, én tényleg Joseph von Steinbauer vagyok mostan csak. Megakadtam önöket viccelni, tudja, a közép is halálban még mókamester voltam. Emlékszem, amikor osztály kiránduláson egyszer bebújtam.
2: Igen, elnézést a kérdésre, ha lehet.
4: Tehát az újítások, amelyek miatt még mindig érdemes, ha nem érdemesebb ellátogatni ide a viadukthoz. A popcornos kocsik, amelyeket felállítottunk, ha felállított vizes laborba esik az ember, nyer 2 ingyen tiketet a Veszprémi állatkertbe. Hoddoglalától pisztoly is gyógyszer. Vakuk használata tilos, sajnos szörnyen nehezíti a koncerthálat ugrást, és mivel több lehetőség nincsen, nagyon idegesítő. Igen. Tud lenni.
2: Én is ismertem egy embert, aki pontosan ezért halt meg, amikor leugrott, mert a szemébe fényképezte.
4: Rendelje meg a 100 legviccesebb ugrás videókazettán. A Los Angeles Times szerint ez az év legviccesebb sportba kifélje. Hát nem aranyos ez a felfelé igró hajléktalan, feltétlenül haza kell vinnie.
2: És most a közvetlen kapcsolás helyszínére.
4: Ott vagy? Ott vagy, Ubul?
5: Igen! Felforrósodott itt a hangulat, mindenki le akar ugrani. A rendfenntartó előtt alig bírják.
6: Hadd ugorjak le, adjálak már békére.
5: Várjon a sorára! Mutassa a jegyét! Ugorhat! Ha nincs jegye, akkor menjen haza!
6: De hát én akkor is leugrom, ahogy
5: itt,
6: nem.
5: Itt és most nem.
6: Mikor? November.
5: Következő hét, kedden és 4:30 között van egy szabadugrás, mert a vállalkozót, aki ugrott volna, megölték.
4: Ide kapcsolódó versünk következik.
2: A cica fekszik az ágyon.
4: Cica fekszik az ágyon, de már halott ugyanis. Balta van a fejében. Cica fekszik az ágyon.
2: Már nem is lélegzik. Szomorúan mosolyog. Pirosak a szemei. Már nem is lélegzik. Azt hiszem, nem szeretnék az ő helyében lenni, mert akkor halott lennék. Azt hiszem, nem szeretnék.
4: Csak néha.
7: Hobbyradio.hu.
8: A rádió.

0: Utolsó vendégünket alaposan ellenőriztük, és ő tényleg az egyetlen ember, aki az ülepével tud furuljázni. Játszana valamit?
1: Oké.
2: Jaj, bocsika.
0: Jaj, most már kifelé innen, kifelé.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdal Fesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy 0. nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 4-én a Mónika, valamint Flórián nevű kedves hallgatóinkat ünnepeljük névnapjukon. A Mónika név jelentése istennő, egyedülélő, megmentő. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában. Mély érzésű és okos, valamint tehetséges emberekre jellemző ez a név. Becézése Móni, Moncsi, Moncsika, Mona, Monácska. Jeles viselői a névnek Csuka Mónika, énekes, zenész, Erdélyi Mónika, műsorvezető, valamint Ulma Mónika színésznő és ön, kedves Mónika. Ezen a napon ünnepelnek Flórián nevű kedves férfi hallgatóink is. A latin eredetű név a Florianus névből ered, jelentése virágos, valamint virágzó. Becézése Flóri, Flórika, Flóris, Lóri, Lórika, jeles viselői a névnek Kaló Flórián színész, valamint ön, kedves Flórián. Május 4-én köszöntjük még az Amália, Amélia, Autónia, Bulcsú, Elma, Florina, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelaginus, valamint Szilvánus nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy ma, azaz május 4-én van a tűzoltók napja. 1991-től május 4-e a tűzoltók napja Magyarországon. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 4-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1896. május 4-én felavatták az első európai földalatti vasutat Budapesten. A kisföldalatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A földalatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Innen már csak a 20. századé lesz a főszerep. 1928. május 4-én megszületett Hankis Elemér, szociológus, publicista. Egy évvel később, 1929. május 4-én Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn, amerikai színművésznő. Említek néhányat fémjeiből: a My Fair Lady, a Római Vakáció, amiért Oscar-díjat is kapott 1954-ben, és az Álomluxus kivitelben. Ugrunk csak nem 10 évet, 1938. május 4-én Budapesten megszületett Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehit című műsor szerkesztője és vezetője. A Zeneművészeti Főiskola zenetudományi zenetörténet, valamint az ELTE BTK zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zenemű kiadó vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsor szerkesztő lektoraként dolgozott. 1981 óta a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa. 1943-ban járunk, május 4-én meghalt Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 36-ban pedig Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 44-jel folytatjuk. 1944. május 4-én Budapesten megszületett Huszti Péter színművész, rendező, Szot, Jászai Mari és Kossuth Díjas érdemes művész. Ismertebb fémjei: a Két bolyai, Fekete gyémántok, az Ördög cimborája, a Csárdás királynő és az Ember tragédiája. 1956. május 4-ével folytatjuk, amikor Budapesten megszületett Igó Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Ismertebb fémjei: a Csini Baba, a Tudósnők és a Titánia. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadt a köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. május 4-e, hétfő. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet, a 21-től a 26. versig. Jézus az utolsó vacsorán így beszél tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem a karióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok, s a vigasztaló a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Emélkedés. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Mondja Jézus a mai evangéliumban, s ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni a tanítást, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál. A törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek, és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá. Szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen. Ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává. Uram Jézus Krisztus, taníts meg igazán szeretni téged ne csak szavakkal, hanem engedelmes szívvel. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem ajándékként fogadjam, és hűséggel éljem meg őket a hétköznapokban. Köszönöm ígéretedet, hogy aki szeret téged, annak szívében lakást vesz az Atya, és te magad is. Jöjj, Szentlélek, és emlékeztes engem Jézus szavaira, vezess minden döntésemben, és taníts meg arra az isteni életre, amelyre meghívtál. Add, hogy ne csak a szavaimat, hanem egész életemet átjárja a Jézus iránti szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az édeskömény aktivizálja az emésztőszervek energiáját a gyomorban és a vékonybélben? Felgyorsítja a szervezet anyagcseréjét és csökkenti a gázok hajráját a belegben. A természetgyógyászok szerint, ha a szájzug valakinél berepedezik, az hajlamot jelenthet a nyombélfekére.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy igazi vadkülönlegességet fogunk készíteni, mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással. Tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lé sem menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruitlével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst, szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsibe helyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük be vele alaposan a kacsa hús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és rézsutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

Ura. Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is, május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon. Majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk, meg értes lesz rá idő, mód és hely. Épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, mert nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Ők csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát, és a gyökere volt.

0: Ez van.
1: Ez van. Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van. Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.